Ma már tudom, nincs bocsánat. De felejtsd el a nagy hibákat. A valóságban élj, s ne bánd a múlt.

eljött. Ha én ablak volnék, akkor a nagy

rajtam, akkor lennék boldog, ha már mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka, mind

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Gacy Erika soha nem adja fel, Rutka Róbert pedig már fut is hamarosan tovább. Hát mi is futhatunk vele, vagyis hát futhatnánk, de mi inkább itt maradunk az MMR-nél, a dal után pedig már felköszöntjük a mai nap névnaposait is.

Ez volt tehát a Futok tovább, egyébként a Futni mentem című filmnek az egyik dala, úgyhogy akár azt is meg lehet tekinteni. Na de, említettük, hogy vannak ma is névnaposaink, főleg egy fő névnaposunk, ez pedig nem más, mint Konstantin, ami egyébként a latin Constantinus rövidülése. A konstans szóból ered, jelentése álhatatos, következetes, szilárd. Egyébként pedig Konstantinon kívül másokat is lehet így május 21-én köszönteni, ezek pedig a következők. Anders, András, André, Denver, Divald, Mirella, Miretta, Ozmin, Teobald, Teobalda, Teofil, Teofila, Tibád, Tibald, Tibold. Ők tehát mind, akik ma ünnepelhetik a névnapjukat, illetve fel is lehet őket köszönteni a mai nap folyamán. Tegyenek önök is így, főleg, hogyha felfedeztek közöttük egy ismerősen csengő nevet. Hát mi is így fogunk tenni, kedves névnaposaink, nagyon boldog névnapot kívánunk mindannyiuknak, főleg ugye azoknak, akik ma ünneplik a Konstantinoknak, a főnévnaposainknak, és mindazoknak, akik ma ünneplik ezen kívül még meg nevük napját, na meg a születésnaposoknak is. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, és természetesen kellemes ünneplést, ezt az órát zenével zárjuk, aztán 6-kor várjuk Önöket a nap első információval is.

0: Időjárás. Csütörtök van, május 21-e, 6 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Mi pedig átnézzük, hogy mik az időjárás jelentések, hogy elsőként itthon Szlovéniában. Ma többnyire napos időnk lesz, napközben komoly felhők képződnek, és délután sem teljesen kizárt egy-egy kisebb zápor, különösen keleten. A szél észak felől fúj majd. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7 és 13 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 20 és 24 fok között. Tengermelléken akár 26 fokig is lehet. Pénteken, szombaton és vasárnap tengermelléken többnyire derült lesz az ég, gyenge bórával. Másút viszont többnyire napos időre lehet számítani időnként mérsékelt felhőzettel. Helyenként észak-keleti szél fog fújni. Ami pedig a jelen hőmérsékleteket illeti, Lendva 12 fokos, Muraszombat 13, Maribor 14, Celje 12, Ljubljana is 12 fokos, Novo Mesto 11, Koper 13, Kradaricán pedig 1 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Ami pedig még Magyarország időjárás jelentését illeti. Ma a reggeli órákig a Dunántúlon kisebb körzetekben lehetnek felhős tájak, majd csökken a felhőzet és mindenhol napos idő várható. Általában kevés gomoly felhő lesz az égen, de az ország középső harmadában több gomoly képződhet, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, illetve egy-egy helyen zivatar is. A hőmérséklet délután 23 és 27, késő este pedig 13-20 fok között alakul majd. Aztán holnap napos idő várható a kevés, fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve akár zápor is előfordulhat. Szombaton napos idő várható, kevés, fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Vasárnap pedig ismételten sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhővel, csapadék pedig ismételten nem valószínű. Ami pedig a jelen hőmérsékleteket illeti, Lenti 14 fokos, Zalaegerszeg szintén 14, Nagykanizsán is 14 fokot mérnek jelenleg, és ez Szentgotthárdon sincs másképp. Szombathely 15 fokos, Budapesten pedig már 16 fokot mutatnak a hőmérők. Ami pedig az orvos meteorológusokat illeti, jelentéseik szerint ma sem érkezik front térségünkben, de folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. Migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. Emellett sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság. A helyenként előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak emellett a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra és közérzetünkre. Erősítsék immunrendszerüket, és ami még fontosabb, hogy figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Mi pedig akkor lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Ami pedig a távolabbra utazókat illeti, a Steyr autópályán Lukovicától Ljubljana felé torlódás alakult ki. Úgyhogy ha arra tartanak, akkor számoljanak néhány percnyi késéssel is akár. Ami pedig a rendőröket illeti, ma a Ljutomeri rendőrállomás körzetében ellenőrzik gyakrabban a járművek sebességét, de ugye, ahogy azt tudjuk, nem csak ott kell betartani a szabályokat, hanem másutt is, így is ráfuthatnak bárhol egy-egy radarra, úgyhogy bármerre is viszi önöket az útjuk. Tartsák be a szabályokat, vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, nem csak önmaguk érdekében, hanem a forgalomban résztvevő társaik miatt is. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek!

Pinktől szólt, most már örök zöld, Just Give Me a Reason című dal, mi pedig most egy picit az egyik, talán mondhatni, világnapunkkal, hát annyira nem világnap, de fontosabb napunkkal foglalkozunk, ugyanis május 21-e nem más, mint Szeged város napja, ahogy azt már a korai órákban is említettük, méghozzá annak emlékére, hogy 1715-ben visszakapta szabad királyi városi rangját, majd 1719. május 21-én megkapta szabadalom levelét és a jelenleg is használt címerét harmadik Károly királytól. Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnagyobb városa, a Délalföld legnagyobb városa, Csongrád megye székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál. A terület az újkőkor óta lakott, a várost először 1183-ban említik. Nagy Lajos király uralkodása idején a régió legjelentősebb városává fejlődött, 1498-ban szabad királyi városi rangot kapott. A török uralom után 1715-ben kapta vissza ezt a rangját. 1719. május 21-én címert kapott, ma is május 21-én ünneplik, tehát a város napját emiatt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc több jeles eseménye is kötődik egyébként a városhoz. Szeged történelmének és a mai városkép kialakulásának egyik legmeghatározóbb eseménye az 1879-es árvíz. Az épületek nagy része akkor elpusztult, és a mai Szeged nagy részt az árvíz után épült. Szebb, modernebb épületek váltották fel a régieket. A trianoni békeszerződés után több elcsatolt dél-magyarországi város szerepét is átvette. Jelentősége emiatt tovább nőtt. 1962-ben Csongrád megye székhelye lett. A szocializmus éveiben könnyű és élelmiszeripari szerepét erősítették. Ma is az ország egyik élelmiszeripari központja. Emellett egyetemi város és fontos kulturális központ is. Egyeteme a Szegedi Tudományegyetem, az ország legjobb minősítésű egyeteme. Szeged rendezvényei, mint például a szegedi szabadtéri játékok, számos látogatókat is vonzanak évente, írja egyébként a szerkesztő.gportál.hu. Úgyhogy büszkék lehetnek ma a szegediek, és ünnepelhetnek bőven, ugyanis, ahogy már azt említettük többször is, május 21-e nem más, mint Szeged város napja, úgyhogy ez alkalomból mindazok, akik szegedi lakosok, azok ma ünnepelhetnek, azok, akik nem, azok pedig esetleg ellátogathatnak és megcsodálhatják, hogy milyen szép város valójában Szeged. Mi pedig addig is folytatjuk továbbra, jobbnál jobb dalokkal érkezik a Pál utcai fiúktól a Kérnéd, de Radics Gigi kávéja is énekel, vagyis szólni fog, hogyha esetleg még nem ittek meg a reggeli kávét, akkor biztosan tökéletesen fog illeni hozzá.

A maradj még szólt Heinz Biga Gábortól, mi pedig ismételten csak világnapozunk egy picit, ugyanis május 21-én ünnepeljük a kulturális sokszínűség világnapját, a párbeszédért és a fejlesztésért, amely kiváló alkalom arra, hogy a cégvezetők újra gondolják vállalatuk kulturális stratégiáit. A multikulturális környezet nem csak a társadalmi felelősségvállalás része, hanem gazdasági előnyökkel is jár. A különböző háttérrel rendelkező munkavállalók sokféle perspektívát és innovatív ötletet hoznak magukkal, ami jelentős versenyelőnyt jelenthet a piacon. A kulturális sokszínűség előmozdítása a vállalatokban azonban nem csupán a diverzitás növeléséről szól. Fontos, hogy a különböző kultúrákból származó alkalmazottak közötti párbeszéd és együttműködés is hatékonyan működjön. Ezt elősegíthetik különféle tréningek és események, amelyek célja a kulturális érzékenység növelése és az interkulturális kommunikáció javítása. Egy nyitott és befogadó munkahelyi környezet létrehozása hosszú távon növeli az alkalmazottak elégedettségét és a vállalati teljesítményt is. Ebben a folyamatban kiemelt szerepe van a szakfordításnak is. A globális vállalatoknál elengedhetetlen, hogy a kommunikáció minden szinten érthető és pontos legyen, függetlenül a munkavállalók nyelvi hátterétől. A professzionális szakfordítók biztosítják, hogy a vállalati dokumentumok, tréninganyagok és kommunikációs anyagok minden nyelven a megfelelő kulturális kontextusban jelenjenek meg, elkerülve ezzel a félreértéseket és biztosítva az egységes üzenetet. Végül a kulturális sokszínűség megünneplése a párbeszéd és a fejlesztés jegyében nem csak egy napra szóló esemény, hanem egy folyamatos elköteleződést is. Illetve elköteleződés is. A cégvezetőknek érdemes hosszú távú stratégiákat kidolgozniuk a diverzitás és inkluzivitás előmozdítására, amelyek nem csak a vállalatuk hírnevét erősítik, hanem hozzájárulnak a fenntartható üzleti növekedéshez is. Az ilyen vállalati kultúra kialakítása segít abban, hogy a munkavállalók igazán otthon érezzék magukat, és kreativitásukat maximálisan ki tudják bontakozni. Ismételt tehát május 21-én ünnepeljük a kulturális sokszínűség világnapját a párbeszédért és a fejlesztésért is sok minden más mellett. Ezt pedig, illetve erről a világnapról pedig egyébként a KJ

www.translations.hu blogon is olvashatnak egy picit bővebben, ha szeretnének, mi pedig addig is ezt az órát zenével folytatjuk, aztán 7-kor már várja is önöket Fticsarines, méghozzá a nap első híreivel, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Két óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesir szerkesztőt hallják. A parlamenti elnök testülete úgy döntött, hogy a képviselők a pénteki rendkívüli ülésen szavaznak Janez Jánsa miniszterelnök jelöltről. A szavazás titkos lesz, és a Jánsa iránti nyilvános támogatás miatt nem várható meglepetés. Amennyiben nem választják meg miniszterelnöknek, az országgyűlés az ülés napi rendje szerint dönt a miniszterelnök új választásának kiírásáról. A Tisza párt benyújtotta első alaptörvény módosítási javaslatát, amely szerint egy miniszterelnök legfeljebb 8 évig, vagyis 2 cikluson át tölthetné be a tisztséget. A szabály visszamenőlegesen is érvényes lenne, így Orbán Viktorra is vonatkozna. A javaslat indoklása szerint a módosítás célja a jogállami működés erősítése és a hatalom túlzott koncentrációjának megakadályozása. A javaslat emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. Alekszandar Vučić szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb államfő nem tartja valószínűnek, hogy május 22-ig sikerül megállapodást kötni. Belgrád szerint a legfontosabb kérdés a pancsovai finomító működésének biztosítása. Szerbia ugyanakkor jelezte, szükség esetén maga is kész megvásárolni az orosz részesedést a vállalatban. Az izraeli legfelsőbb bíróság elutasította 37 civil szervezet kérelmét, amelyek így csak akkor folytathatják működésüket Gázában, Cisjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, ha átadják az izraeli hatóságoknak palesztin alkalmazottjaik listáját. Az érintett szervezetek között van többek között az Orvosok Határok Nélkül és az Oxfam is. A szervezetek szerint a döntés sérti a nemzetközi jogot és veszélyeztetheti a humanitárius segítségnyújtást a palesztin területeken. Sport. A labdarúgó Európa Liga 2025-2026-os idényének isztambuli döntőjében az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az első európai kupadöntőket játszó németek a szünet előtt gyorsan 2 gólos hátrányba kerültek, és a második félidőben sem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz.
2: Időjárás.
1: Ma napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a keleti ország részben erősebbé válhat a gomoly felhőképződés, főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovicától Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Ljutomer környékén végeznek a rendőrök.
0: Moravidéki Magyar Rádió.
3: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
4: A Közigazgatási Minisztérium Hodoson szervezte meg a kétnyelvűségről szóló 11. tanácskozást. A rendezvényen bemutatták a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének, valamint a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozását szabályozó rendelet hatékonyságáról szóló elemzést, és a tengermelléki nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet. A beszámolók utáni vitában néhány kritikus vélemény is elhangzott. A konferenciáról szólunk csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban. Tartsanak velünk!
2: One, two, three, aha. Uh-huh.

2 perccel vagyunk, 7:45 után, és eljött végre az ideje, hogy fellapozzuk az évforduló naptárat. Na egyébként május 21-e a 141. nap az évben, és 1904-ben ezen a napon alapították meg a FIFA-t, azaz a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget. Aztán 1853-ban, május 21-én megszületett Ivan Vrhovec, szlovén történész. 1964-ben megszületett Grega Benedik, szlovén alpesi síző. És van még egy sportolónk, illetve 2, aki szintén ma ünnepelheti születésnapját. 1970-ben született Brigitta Bukovec, szlovén sportoló, és 1990-ben született René Krhin, szlovén labdarúgó. Aztán 1942. május 21-én elhunyt Tone Tomšić, szlovén forradalmár. Egyébként pedig, ugye ahogy már említettük, a reggeli órákban 307 éve, hogy ma ünnepeljük Szeged napját, és 34 éve ma ünneplik a Magyar Honvédelem napját is. Egyébként 555 éve, hogy megszületett Albrecht Dürer, német festő, grafikus. Bécsben megkapta orvosdoktori diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője, ennek ma 182 éve. Aztán 182 éve megint csak megszületett Henri Rousseau, francia festő. 166 éve, hogy megszületett William Einthoven, holland fiziológus, az elektrokardiográf feltalálója. Megszületett Glenn Curtis, amerikai feltaláló, a hidroplán megalkotója, ennek 148 éve. 1881. május 21-én pedig megalapították az amerikai Vörös Keresztet Clara Barton elnökletével. Ami pedig a zenei évfordulókat illeti, hát ma ünnepli 48. születésnapját Adam Wade Gontier, a kanadai Three Days Grace rock együttes énekese és gitárosa. A zenekarnak egyébként számos dala került fel az évek során a Billboard alternatív slágerlistájára, és mind a mai napig nagy sikereket érnek el, főleg azután, hogy Gontier 2024-ben visszatért a zenekarhoz, miután 2013-ban átadta a frontemberi posztot Matt Walsh-nak, és megalapította a Saint Sonia nevű zenekarát. Egyébként június 16-án Ljubljanában is fellép majd a zenekar, úgyhogy ha valaki kedveli az alternatív rock zenevilágát, az ne hagyja ki, mi pedig addig is érkezünk egy Three Days Grace dallal, érkezik a Misery Loves My Company, utána megy még néhány évforduló.

124 éve, hogy megszületett Breuer Marcell Lajos, világhírű magyar építész, a Bauhaus mestere, a csővázas szék alkotója. 121 éve megszületett Egri István színész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, író, publicista, érdemes és kiváló művész. 119 éve megszületett Jászai Jolán színésznő, Joli néniként vagy a nemzet nagymamájaként ismerték. 106 éve megszületett Réber László, grafikus művész, illusztrátor, karikaturista. Aztán 99 éve, hogy megszületett Zvak Péter, nagyvállalkozó, diplomata, az unikum híres gyomorkeserű titkos receptjének egyik birtokosa. Egyébként 86 éves korában Olaszországban halt meg, még 2012-ben Budapest díszpolgára volt, közterületet is neveztek el róla. Aztán megint csak 99 éve, hogy Charles Lindbergh, amerikai repülős egyhuzamban átrepülte az Atlanti-óceánt. Csupán 5 évvel később pedig Amelia Earhart, amerikai repülősnő, egyhuzamban átrepülte megint csak az Atlanti-óceánt. Megszületett Maurice André, francia komoly zenei, trombita művész. Ennek ma 93 éve. És így az évforduló naptár végére megint csak egy zenei évfordulóval érkezünk, ugyanis ma van az évfordulója, hogy Belgiumban megszületett az ausztrál multi-instrumentalista és énekes dalszerző Wouter de Becker, akit szakmailag Gotye néven ismernek. 1980-ban született egyébként, 2012-es Somebody That I Used to Know című kislemeze pedig az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, valamint 23 másik országban is hosszú időn át vezette a slágerlistákat. És az ő dalával, pontosan ezzel a dalal, a Somebody That I Used to Know-val érkezünk mi most, hamarosan, vagyis félkor, pedig már friss információkkal várjuk majd Önöket.

0: MR.
1: Reklám.
2: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, háromhavi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: A Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Időjárás. Május 21-e van, csütörtök, egy perccel vagyunk 7:30 után, és érkeznek a friss információk, elsőként a szlovéniai időjárással kapcsolatban. Ma többnyire napos idő várható, napközben gomoly felhők képződhetnek országszerte. Délután nem teljesen kizárt egy-egy rövid zápor, különösen keleten, illetve zivatar is előfordulhat. A szél északi irányból fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között, Goriskóban és a partvidéken 26 fok körül alakul. Holnap napos idő várható, időnként mérsékelt felhőzettel kelet felé. Helyenként északkeleti szél fúj. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 6 és 12 fok között, a partvidéken 14 fok között, vagyis 14 fokig, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 22 és 25 fok között, Goriskóban pedig akár 27 fokig is emelkedhet. Szombaton és vasárnap tengermelléken többnyire derült lesz az ég, gyengebb órával, másutt többnyire napos időnk lesz, időnként mérsékelt felhőzettel. Egyes helyeken továbbra is északkeleti szél fúj majd. És akkor lássuk a hőmérsékleteket. Lendva 14 fokos, Muraszombat 15, Ljubljana 13, Celje 15, Maribor csak ugyan 15, Koper 16, Novo Mesto 12, Kredarica 0. És akkor lássuk még Magyarország időjárását is. Ma a reggeli órákig a Dunántúlon kisebb körzetekben lehetnek felhős tájak, majd csökken a felhőzet, és mindenhol napos idő várható. Általában kevés gomoly felhő lesz az égen, de az ország középső harmadában több gomoly képződhet, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, illetve egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban olykor meg is erősödik. A hőmérséklet délután 23 és 27, késő este 13-20 fok között alakul. Aztán holnap napos idő várható, a kevés fátyol és gomoly felhő mellett elvétve zápor is előfordulhat. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Vasárnap sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhővel, csapadék megint csak nem valószínű, hétfőn pedig sok napsütés ígérkezik, fátyol és gomoly felhőkkel. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket is. Lenti 17 fokos, Zalaegerszeg és Nagykanizsa szintén 17 fokosak, Szent Gotthárdon sincs ez másképp, ott is 17 fokot mérnek jelenleg, és Szombathelyen is 17 fokot mutatnak a hőmérők, Budapest pedig már egy fokkal magasabb, ott 18 fokot mérnek jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közötti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. A reggeli csúcsforgalom miatt viszont a városközpontok felé torlódások alakultak ki, főleg Ljubljana irányában. Többek között a Schreier autópályán Lukovicától Ljubljana felé és Slovenska Bystrica déli oldala előtt Maribor felé találkozhatnak torlódással, illetve a tengermelléki autópálya egyes szakaszain Logatectől a főváros felé. Ezen kívül még a Litia-Ljubljana úton Kresznice közelében munkálatok miatt akadozik a forgalom. Ami pedig a rendőröket illeti, ma a Jutomeri rendőrállomás körzetében ellenőrzik gyakrabban a gyorshajtókat, úgyhogy ha arra tartanak, akkor vezessenek óvatosan, tartsák be a szabályokat, de természetesen nem csak ott, még így is találkozhatnak bárhol radarral, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor mindenképpen és mindenhol vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, tartsák be a szabályokat önmaguk és a forgalomban résztvevő társaik érdekében is. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán!

Szép láb, dob, szólt a Lóci játszíktól, hamarosan pedig érkezik a Back to Black Afrikája, na meg a gyerek gondolatok.

0: Mikor nagy leszek, fodrásznő leszek, és doktorica.
1: Mind a kettő?
0: Mind a kettő.
1: Mind a kettő leszel? Akkor mit kell már nagyon sokat csinálni?
0: Akkor, mikor nem kell többet dolgoznom a betegekkel, akkor megyek fodrászszalonba, és megcsinálom a nőknek a hajájukat.
1: Ki fodrász nálatok? Valaki fodrász?
0: Igen, Aranka.
1: Sőt, ismer? Jól végzi a dolgát? Tetszik akkor, gondolom, neked.
0: Akkor dolgozik, mikor

Lotfi Begi dala után érkezik egy jól ismert előadó, nagyon jól ismert dala, ez nem más, mint Sting, Englishman in New York-ja. Aztán 8-kor Ticsarines friss hírekkel, 8 óra után, 8:45-kor pedig már várja majd önöket a hét zene száma is.

0: jelentkezik. Kialakulhat fertőzés, romlott étel, stressz, ételérzékenység, vagy akár gyógyszerek hatására is. Bár többnyire néhány nap alatt elmúlik, fontos a megfelelő folyadék és ásványi anyagpótlás, mert a szervezet gyorsan kiszáradhat. Tartós vagy súlyos tünetek, például láz, erős hasi fájdalom vagy véres széklet esetén érdemes orvoshoz fordulni. Nos, mindenről bővebben hallanak az e-heti rádiórendelőben. A témáról dr. Vas Vilmos családorvossal beszélgetünk. Szombaton 10 óra 15 perckor.
1: Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy aut, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol.

0: nekem nem kell más.
1: Kedves hallgatóink, a 7 zeneszámet hallhatták az imént, mi pedig ismételten csak világnapokkal foglalkozunk, vagyis egy nagyon specifikus világnappal, amit már a reggel folyamán is említettünk. Ez pedig nem más, mint a TEA nemzetközi napja. Az ENSZ a TEA nemzetközi napjával nyilvánította május 21-ét, és 2020 óta ünnepeljük ezt világnapként. Ugyanis a víz után a TEA a legkedveltebb innivaló a világon, és most a víz világnapja után a TEA világnapját is megünnepelhetjük. Az emberiség régóta élvezi egyébként a teák számos jótékony hatását, és mostantól ezen a különleges napon kiemelt figyelmet élvezhet a TEA és a teázás. Ez a nap jó alkalom, hogy kicsit több figyelmet szenteljünk annak, mennyi örömet adhat számunkra egy-egy csésze ízletes TEA. Hiszen a teázás egy életforma is. Sok ember számára a reggeli TEA a napi rutin része, és a nap további részében is sokan fogyasztják szívesen. A TEA egy ízekben, zamatokban, színekben és hatásokban igen gazdag ital, amely mindig is fontos része volt a világ kultúrájának, írja egyébként a gyógyfüveskertem.hu weblapja. Ezt bizonyítja a szertartásos teaivás számos példája is. A legtöbben azt gondolják, hogy a TEA egyszerűen csak egy finom ital, de ez a folyadék bizony arra is lehetőséget biztosít, hogy a szervezetünk bizonyos előnyökhöz jusson általa. Különösen akkor, ha a TEA gyógynövényekből is készül. A rendszeres teafogyasztásnak számos előnye is van, mint például a stressz csökkentése, a szervezet méregtelenítése, az immunrendszer működésének javítása, vagy az emésztés könnyítése, melyek külön-külön és együtt is támogatják egészségünket. A fekete, a zöld, fehér és oolong teák mindegyike előnyös lehet, ám ez még csak a jéghegy csúcsa, hiszen a teacserje levelei mellett a gyógynövények széles tárházából is válogathatunk. A fekete tea például a legnépszerűbb és a legnagyobb mennyiségben fogyasztott tea a világon. Kellemes frissítő ital. A zöld tea Ázsiában a legkedveltebb. Antioxidánsokat és flavonoidokat tartalmaz, amelyek elősegítik a sejtek regenerálódását, az immunrendszer erősödését. A fehér tea fogyasztása nem túl elterjedt, de különleges íze miatt még így is sokan kedvelik. És persze ezek közül bármelyiket bátran ízesíthetjük is gyógynövényekkel, így pedig még különlegesebb ízhatásokat érhetünk el vele. Biztosan vannak önöknek is kedvenc tea keverékei, de hogy mi a helyzet az ismeretlennel, hát a mai nap az tökéletes arra, hogy egy picit önök is kipróbáljanak valami újat. Minden lehetőséget érdemes kihasználni, hogy valami újdonságot fogyaszthassunk, a tea világában pedig remek lehetőség ez a nap arra, hogy kísérletezzünk, megismerjük a különféle ízeket és kultúrákat, és kapcsolódjunk az egész világhoz a tea fogyasztás által. Mi még hamarosan szólunk néhány szót a teáról, de még előtte folytatjuk egy zenével, érkezik Molnár Ferenc, azaz Karamell, Pár órára című dala.

Karamell dala után mi vissza is térünk a teákhoz, ugyanis Dél-Ázsiában és Tanzániában a teacserje levele fontos mezőgazdasági termék, és pontosan ezért itt már 2020 előtt is bőven ünnepelték a teanapját. Végül aztán India kezdeményezésére és 78 ország által előterjesztve került az ENSZ közgyűlése elé ennek kiterjesztése. A fejlődő országokban a tea családok millióinak jelent munkalehetőséget és bevételi forrást, mivel a tea feldolgozása igen munka erőigényes tevékenység. Ráadásul a növény szerepe a fenntartható megélhetésben és a vidékfejlesztésben is fontos szerephez jut. Az egészséges életmódban és a társas kapcsolatokban szintén fontos a szerepe a teának, és ennek a napnak az is a célja, hogy az emberek az egészséges élet, embereket az egészséges életmódra ösztönöz, és felhívja a figyelmet arra, hogy milyen elengedhetetlen az egészségünk szempontjából, ha odafigyelünk arra, hogy mit fogyasztunk. Ez a nap tehát remek lehetőség, hogy emlékeztessük saját magunkat a teázás előnyös hatásaira, hiszen egy jó tea éppen olyan fontos lehet egy stresszes nap végén, mint egy vendég érkezésekor. Akár egy régi kedvencet fogyasztunk, akár kipróbálunk valami újat, érdemes elmerülni a tea világában, és összekapcsolódni ezzel a csodaszép itallal. És adnak nekünk a gyógyhüves kertem oldalán néhány tippet is arra, hogy hogyan teázzunk, ugyanis ahogy azt ők is írják, minden tea más, és többféle módon készíthetjük el a teánkat, hogy az minden ízét igazán kibontakoztassa. Azonban fontos, hogy a nagyon magas hőmérsékleten történő vagy hosszú időn át tartó áztatás, valamint a gyenge minőségű tea általában nem végződik jó eredménnyel. Ugyanígy fontos az is, hogy megfelelő eszközöket válasszunk, vagyis kerüljük a műanyagot és lehetőleg a fémet is. A gyógynövényteák elkészítése pedig még ennél is összetettebb, attól függően, hogy a gyógyhatásukat vagy az élvezeti értékeiket szeretnénk előtérbe helyezni. Ahhoz pedig, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az italból, érdemes minél több ismeretre szert tenni az egyes teafajtákról, valamint a teák számos jótékony hatásáról. A tea világának felfedezésre életre szóló élmény lehet, és egy kis odafigyeléssel biztosak lehetünk abban, hogy jót teszünk egészségünknek. Úgyhogy a tea világnapja alkalmából akár önök is teázzanak egy picit otthon, vagy tanuljanak bővebben magáról a teáról, illetve annak termesztéséről, vagy hogyha csak egyszerűen valami új, érdekes dolgot szeretnének látni, akkor YouTube-on bőven van felvétel teaszertartásokról is. Specifikusan van például kínai, japán teaszertartás is, sőt még koreai is, és mindenképpen érdemes ezeket megtekinteni. Mindegyik között van valamennyi különbség, ami annál érdekesebbé teszi, és ténylegesen érdekes azt látni, hogy kultúrától függően mindenki máshogy készíti el a teát, és ez a szertartás országról országra változik is. Úgyhogy tanuljanak ma a teáról, igyanak egy jó, meleg, forró pohár teát, mi pedig folytatjuk tovább jobbnál jobb zenékkel, Zséda fog énekelni, érkezik a gyémánt ragyogás.

Május 22-én, azaz holnap érkezik az Au Revoir új klipje, jelentette be a zenekar közösségi média oldalain. Egyébként a bejegyzés egy a rajongójuk által készített képpel lett ellátva, amin egy otthon sütött DVD látható, az Au Revoir május 22, új dal, új klip felirattal. A poszttal a zenekar nem hazudtolta meg magát, itt is felelhető volt a már jól ismert humoros oldaluk. A DVD képéhez ugyanis a jelen politikai történésekre reflektálva társult egy kép Hankó Balázsról is, ahogy épp felemeli azt a DVD-t, amelyre kiírták az összes szükséges anyagot az átadás átvételen. Úgyhogy érdemes figyelemmel kísérni holnap a zenekar közösségi oldalait, ugyanis vár ránk egy új dal, és egy új klip is, és ahogy azt ők is írták, a címmel ellentétben csak egy napot kell várni, és péntektől miénk is a 100 év. Addig is mi hallgassunk Au Revoir-t, csak most nem a 100 év fog szólni, hanem a Hopsza, már egy jól ismert, jó hangulatú dal.

Paulinától szólt a Dunába hajítom, hamarosan pedig már Litrai Ákos és Zséd a közös dala fog szólni a valahol. Na meg, pontban 9-kor friss hírekkel várja majd önöket Fticcerines. De még előtte van egy értesítésünk azoknak, akik ma szeretnének ellátogatni esetleg egy programra. Ugyanis az élethosszig tartó tanulás hete keretében a mai napon 16 órai kezdettel várják az érdeklődőket a Bakonaki tónál megrendezett Art and Forest másfél órás túl. Ami valóban lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei séta lesz. Mindenféleképpen több egyszerű kikapcsolódásnál és természetnézésnél. Egy különleges élmény vár mindazokra, akik oda ellátogatnak, erdőfürdőzéssel átszőtt feltöltődés a természet ölelésében. A találkozópont egyébként az információs pontnál lesz, bővebb információt pedig az info@artforest.se e-mail címen tudnak szerezni, az esemény pedig egyébként ingyenes, és hogyha voltak már egy ilyen Art Forest eseményen, akkor már biztosan tudják, hogy megbánni nem lehet, na meg ma az időjárás is úgy tűnik, hogy adott lesz egy jó kiadós túrára, legfeljebb egy kis felhőzettel lehet számolni, de 16 órára már megint derűs napos időnk lesz, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el, ugye ahogy említettük, az esemény ingyenes és semmiképp sem fogják megbánni. Mi pedig most akkor ezt az órát zenével zárjuk, 9-kor pedig várja majd önöket Fticcerines.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Fticsár Inés hírszerkesztőt hallják. Szlovéniában szerdától életbe lépett az egészségügyi tevékenységről szóló törvény több új rendelkezése. Ennek értelmében az állami egészségügyi intézmények már nem köthetnek szerződést egyéni vállalkozóként dolgozó egészségügyi dolgozókkal. A szabályozás részeként az állami egészségügyi intézmények igazgatóinak és szakmai vezetőinek menedzsment képzésen is részt kell venniük. Szakmai szervezetek szerint az új szabályok főként a kisebb egészségügyi intézmények működését nehezítik meg. 4 új szakmai államtitkárság jön létre a Magyar Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az új struktúrában külön államtitkárság foglalkozik majd a kora gyermekkori jóléttel, a közoktatással, a felsőoktatással, valamint a szakképzéssel és a felnőttkori tanulással. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkárnak Kereki Juditot kérték fel. Lanner Judit szerint az új vezetők célja egy gyermekközpontú, modern oktatási rendszer kialakítása, amely társadalmi párbeszédre és szakmai alapokra épül. Olaszország ismét meghosszabbítaná a szlovén határon bevezetett ellenőrzést, jelentette be Matteo Piandetossi olasz belügyminiszter. Az intézkedés 2023. októberre óta van érvényben, elsősorban biztonsági és illegális migrációval kapcsolatos okokra hivatkozva. Közben a szlovén kormány csütörtökön tárgyal a horvát és a magyar határon alkalmazott ellenőrzések meghosszabbításáról is. A szlovén vezetés szerint az intézkedés továbbra sem akadályozza jelentősen a határmenti közlekedést és gazdasági kapcsolatokat. Az Európai Unió elismeri Montenegró előrehaladását az európai integrációban, és már megkezdődött a csatlakozási szerződés előkészítése is, jelentette ki Marta Kos uniós bővítési biztos Podgoricában. Az Európai Bizottság célja, hogy Montenegró 2028-ig az EU teljes jogú tagjává váljon. A biztos hangsúlyozta, az ország Európai Uniós csatlakozásához további reformokra és nemzeti összefogásra lesz szükség. Sport. Győzelemmel zárta a negyeddöntős kört a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Nyéki Balázs együttese a szerdai hatodik fordulóban 16-10-re nyert a horvát Mladost Zagreb ellen.
2: Időjárás.
1: Ma napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a keleti ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés, főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovicától Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Ljutomer környékén végeznek a rendőrök.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
4: A Közigazgatási Minisztérium Hodoson szervezte meg a kétnyelvűségről szóló 11. tanácskozást. A rendezvényen bemutatták a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének, valamint a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozását szabályozó rendelet hatékonyságáról szóló elemzést, és a tengermelléki nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet. A beszámolók utáni vitában néhány kritikus vélemény is elhangzott. A konferenciáról

Király Viktor után érkezik a Carpenters, utána pedig a mai friss, méghozzá a legfrissebb zenei hírekkel. Úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és ezúttal egy filmzenét hoztam, hiszen idén tavasszal jelent meg az Ördög Prádát visel 2 című mozifilm, és annak hivatalos betétdala, amit nem más, mint Lady Gaga énekel, és ő egyébként a filmben egy szerepben fel is tűnik. Lady Gaga és a Runaway a film egyik legfontosabb betétdala. Egyébként a számot az énekesnő már is a műsorára tűzte az aktuális koncertjein. A 20 évvel az első rész után játszódó folytatásban, ahogy említettem, Lady Gaga személyesen is felbukkan a filmvásznon több más világsztár mellett. És hogy miről szól a Runaway? Nos, az önelfogadásról, a magabiztosságról és a határtalan ambícióról. A szám a divatvilágot és a kifutót használja központi metaforaként. A dalszöveg szerint a kifutó nem csupán a ruhák bemutatására szolgál, hanem a láthatóság, a hírnév és a siker szimbóluma is. Lady Gaga új dala egyébként az alapvető emberi tartásról szól, vagyis arról, hogy nem számít, mi történik, büszkén kell vonulnod. Hát akkor érkezzem most az Ördög Prádát visel 2 című mozifilm hivatalos betétdala Lady Gagától. Ez a Runaway.

0: nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en! You got me and I could not defend
1: it. I tried but I had to surrender. Your style got me. Kedves hallgatóink, ahogy az iménti beharangozásban hallhatták, megkezdjük a ma délelőtti apró hirdetés rovatunkat, és a következő negyed órában tudnak majd bennünket hívni, hogyha szeretnének valamit esetleg eladni, vásárolni vagy elajándékozni. De még mielőtt azért elmondanánk, hogy milyen telefonszámokon leszünk elérhetőek, már érkeztek be üzenetben bőven hirdetések. Többek között minőséges fehérbor eladó Lendva környékén a telefonszámit hívni lehet, a 040-705-036-os. Aztán lentiben a Zrínyi utcában eladó egy felújított, egyszobás, 38 négyzetméteres lakás. Itt a telefonszám, amit hívni lehet, a 0036-92-352-880. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép, továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036-70-932-74-75. Vasúti talpfát vásárolnának. A telefonszám, amit hívni lehet, hogyha tudnak ajánlatot tenni, akkor az a 051-236-298-as. És Lovásziban eladó egy 180 cm széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036-os 30-as 880 38 43. Mi pedig akkor, ahogy azt már említettük, 2 telefonszámon vagyunk elérhetőek, 575 17 18, valamint 575 17 19. Ha külföldről szeretnének telefonálni, akkor ez plusz 386 2-es, majd aztán a 2 telefonszám közül az egyik. És ha telefonálunk, úgy tűnik, hogy nincs, de továbbra is várjuk akkor hívásaikat, bátran telefonáljanak és hirdessenek itt az MMR-en.

0: És közben még érkezett kettő hirdetésünk, megint csak üzenetben, az pedig elsőként a következő. Nován eladó, Zsák utca utolsó háza, két szoba plusz nappali, igényes belső panoráma és közel 4500 négyzetméteres telek van hozzá. Egyébként a ház kétszintes kialakítású, igényesen felújított, modern belső terekkel, megújított elektromos hálózattal, új víz és szennyvízvezetékekkel és két éve felújított tetővel rendelkezik. A telefonszám pedig a 0036-os 70 642 39 49. Aztán Szent Margit falván a falu központjában eladó 942 négyzetméteres beépíthető terület. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 30-as 314 71 58-as. És már be is érkezett az első telefonhívásunk. Halló, halló, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Kérdezni szeretnék.
0: Igen, hallgatom.
1: Egy MTZ 50-es traktor.
0: MTZ 50-es traktor, igen.
1: Sebváltó javítva.
0: A sebváltó javítva, igen.
1: Új jogsi.
0: Új jogsi.
1: Akkor lenne egy asztalos gyalupad.
0: Asztalos gyalupad.
1: Egy 120 literes hajdú villanybojler.
0: 120 literes hajdú villanybojler?
1: Igen.
0: Villanybojler, tehát igen.
1: És egy Volvo traktor 40 lóerős.
0: Egy Volvo traktor 40 lóerős, rendben.
1: Egy Vogel Gold Ake.
0: És egy Vogel Gold Ake. Igen.
1: Hát ennyi lenne.
0: Akkor egy telefonszámot kérnék szépen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 441.
0: 441.
1: 63.
0: 63-as.
1: 21.
0: És 21-es. Rendben, felvettük a hirdetését, köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett, és kellemes napot kívánunk, köszönjük a továbbiakban viszont. Is.

Ennyi fért bele, tehát a ma délelőtti apró hirdetésben ne feledjék, hogyha a délelőtt folyamán, úgyhogy az elmúlt 15 percben nem sikerült volna telefonálni, illetve hirdetni nálunk, akkor újra lehet próbálkozni a délután folyamán is, ugyanis újra lesz apró hirdetés. De még mielőtt lezárnánk, ugye elismételjük, hogy milyen hirdetéseink érkeztek be. Minőséges fehérbor eladó Lándva környékén. A telefonszám 040-705-036. Lentiben a Zrínyi utcában eladó egy felújított, egyszobás, 38 négyzetméteres lakás. A telefonszám 0036-92-352-880. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép, továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám a 0036-os 70-932-74-75. Aztán vasúti talpfát vásárolnának. A telefonszám, amit hívni lehet, a 051-236-298-as. Lovásziban eladó egy 180 cm széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban. A telefonszám 0036-30-880-38-43. Nován eladó Zsákutca utolsó háza, 2 szobával plusz nappalival, igényes belsővel, panoráma és közel 4500 négyzetméteres telekkel. A lakás egyébként kétszintes kialakítású, igényesen felújított, modern belső terekkel, megújított elektromos hálózattal, új víz- és szennyvízvezetékekkel és 2 éve felújított tetővel. A telefonszám 0036-70-642-39-49. Szent Margit falván a falu központjában eladó 942 négyzetméteres beépíthető terület. A telefonszám 0036-30-314-71-58. Eladó egy MTZ 50-es traktor felújított váltóval és tartozékokkal, valamint asztalos gyalupad, 12 literes hajdú villanybojler, 40 lóerős Volvo traktor és egy Vogel Noteke. A telefonszáma 0036-30-441-63-21. Ezek voltak tehát a délelőtt hirdetései, hogyha pedig esetleg valamit nem sikerült volna leírni, mindezeket megtalálják weblapunkon, az mmr.si weblapon, az apró hirdetés fül alatt. Mi pedig folytatjuk továbbra is zenével.

Maszkura és a tücsök rajdala szólt, 9 óra 53 perc van, ez pedig csak egy dolgot jelent, hamarosan 10 óra, és ez pedig az tartozik, hogy érkezik Önökhöz Ticserines 10 órai hírekkel. De még előtte azoknak, akik ebben a napos időben szeretnének ellátogatni egy kellemes, kikapcsolódós programra, eseményre. Azoknak üzenjük, hogy az élethosszig tartó tanulás hete keretében a mai napon, május 21-én 16 órai kezdettel várják az érdeklődőket a Pakonaki tónál megrendezett Art and Forest másfél órás túrára, ami valóban lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei séta lesz. Mindenféleképpen több egyszerű kikapcsolódásnál és természetnézésnél. Egy különleges élmény vár Önökre, erdőfürdőzéssel átszőtt feltöltődés a természet ölelésében. A találkozópont egyébként az információs pontnál lesz, bővebb információt pedig az info@artforest.si e-mail címen tudnak szerezni. Az esemény pedig ingyenes, és mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, tehát 16 órára a Bakonaki tóhoz, az információs ponthoz, az Art and Forest másfél órás túrára. Nem kell aggódni, nem lesz megterhelő ez a túra, inkább a kikapcsolódáson van itt a hangsúly, és ahogy azt már említettük, az időjárás is adott lesz, 15-16 órára már bőven kiderül az ég felettünk, csak némi felhőzettel lehet számolni a kora délutáni órákban, úgyhogy mindenképpen használják ki ezt az időjárást, menjenek el, túrázzanak egy jót, legyenek társaságban, mi pedig addig is zenélünk, és természetesen, ahogy már említettük, 10-kor friss hírekkel várjuk majd Önöket.

Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai Termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichari hírszerkesztőt hallják. A Szlovén Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja a Resnica párt képviselőinek állítólagos megvesztegetési ügyét. A párt szerint több képviselőknek is jelentős pénzösszeget ajánlottak fel parlamenti döntéseik befolyásolása érdekében. A rendőrség közölte, már biztosították a bizonyítékokat és felvették a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik információval rendelkezhetnek az ügyről. Zorán Stevanović pártelnök az ügyészségnek is átadta a képviselők nyilatkozatait. A Tisza párt benyújtotta első alaptörvény módosítási javaslatát, amely szerint egy miniszterelnök legfeljebb 8 évig, vagyis 2 cikluson áttölthetné be a tisztségét. A szabály visszamenőleg is érvényes lenne, így Orbán Viktorra is vonatkozna. A javaslat indoklása szerint a módosítás célja a jogállami működés erősítése és a hatalom túlzott koncentrációjának megakadályozása. A javaslat emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszűnését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. Az amerikai szövetségi ügyészség vádat emelte a 94 éves Raúl Castro volt kubai elnök ellen az 1996-os repülőgép incidens miatt, amelyben 2 civil repülőgépet lőttek le Kuba közelében. Az ügyben 4 ember, köztük 3 amerikai állampolgár vesztette életét. A vád szerint Castro védelmi miniszterként személyesen adott parancsot a gépek lelövésére. Az ügy újabb feszültséget okoz az Egyesült Államok és Kuba kapcsolatában. Az Európai Unióban ma ünneplik a Natura 2000 Európai Napját, amely a világ egyik legnagyobb természetvédelmi hálózatára hívja fel a figyelmet. A program célja a veszélyeztetett növény- és állatfajok, valamint élőhelyek megőrzése. Szlovénia 22 éve uniós csatlakozásakor vállalta a Natura 2000 területek védelmét. A Környezetvédelmi Minisztérium szerint az elmúlt években több természetvédelmi projekt is hozzájárult az élőhelyek és vízi ökoszisztémák állapotának javításához az országban. Sport. Novák Djokovic új edzővel kezdi meg szereplését a francia teniszbajnokságon. A szerb teniszező vezetőedzője honfitársa és gyerekkori barátja Viktor Troicki lett, aki korábban már segítette őt a 2024-es párizsi olimpiai aranyérem megszerzésében. A 39 éves Djokovic háromszoros francia nyílt bajnokaként 22. alkalommal indul a tornán.
2: Időjárás.
1: Ma napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a keleti ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovicától Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Ljutomer környékén végeznek a rendőrök.
2: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
4: A Közigazgatási Minisztérium Hodoson szervezte meg a kétnyelvűségről szóló 11. tanácskozást. A rendezvényen bemutatták a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének, valamint a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozását szabályozó rendelet hatékonyságáról szóló elemzést, és a tengermelléki nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet. A beszámolók utáni vitában néhány kritikus vélemény is elhangzott. A konferenciáról szólunk csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban. Tartsanak velünk!

0: Hírek műsor.
1: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink jönnek. Ausztráliát leszámítva mindenhol visszakerült az App Store kínálatába a Fortnite. Az Epic Games azonban még nem tette le a fegyvert az Apple-lel folytatott harcában. Sőt, épp most készül a döntő ütközetre. A két cég viszonya 2020-ban mérgesedett el, miután az Epic megkerülte az Apple-féle jutalékos fizetési rendszert az alkalmazáson belüli vásárlásoknál. Ezt az irreálisan magas 27%-os sarccal magyarázta a játékfejlesztő, amire válaszul az Apple minden Epic Games játékot letörölt az App Store-ból. Ezzel egy komoly jogi csatározás vette kezdetét, mely mai napig nem zárult le minden fronton. Eddig a felhasználókon is lecsapódott a két cég harca, a játékot ugyanis nem lehetett nyomkodni az iPhone-okon. Most legalább etéren sikerült megállapodni, így az iOS-es alkalmazásboltból beszerezhető a játék. Az amerikai App Store-ból már 2025 májusa óta beszerezhető, némi amerikai bírósági csatározás hatására. Az Epic Games azonban továbbra is élesen bírálja az Apple jutalékot, amelyeket minden a felületeink keresztül végzett fizetés után felszámít. Az Apple eszközein 2014-ben élesedett a Handoff nevű funkció, amelynek köszönhetően az egyes a céghez tartozó eszközök közti átmenet lett számottevően könnyebb. Így pofon egyszerűen lehet folytatni egy MacBookon az iPhone-on elkezdett feladatokat és oda-vissza. Sőt, még az iPhone-ra befutó hívást is fogadni lehet az iPad-en, Mac-en vagy Watch-on. A funkciót, legalábbis annak egy részét most a Google is elleste, és bemutatta annak kezdetleges változatát. Az Android 17 fedélzetén érkező funkció a Continue On nevet kapta és lehetővé teszi az egyes feladatok átadását az androidos eszközök között. Így például könnyedén átdobhat egy félig már kész feladatot a mobiljáról a táblagépére, és ha visszatérne a telefonjára, azt is egy szempillantás alatt elvégezheti. Ez főleg az idén debütáló androidos laptopon lehet majd hasznos, első körben azonban csak mobilokon és táblagépeken élesedik az újdonság. A Samsung még 2025 nyarán jelentette be, hogy a Google-lal, valamint a szemüveggyártás világából ismert Gentle Monster-rel és Warby Parker-rel közösen egy mesterséges intelligenciával működő okos szemüveget fejleszt. Az eszközről azóta nem sokat lehetett hallani, nemrég azonban ismét bekerült a hírekbe. Most pedig látni is lehetett, hogy milyen lesz a készülék. A cégek közlése szerint a szemüveg 2026 őszén jelenik majd meg, és valóban a mesterséges intelligencia segítségével működik majd. Az eszköz kétféle dizájnban lesz elérhető, amelyek közül az egyiket a Gentle Monster, a másikat pedig a Warby Parker készíti. Az eszközökön az előzetes várakozásoknak megfelelően Android XR fut majd, a Gemini-hoz pedig kézmozdulatok nélkül hangban adott utasítással lehet hozzáférni. A felhasználók számára elérhető lesz a navigáció, a segítségével felfedezhetik a közeli helyeket, valamint valós időben kapnak személyre szabott ajánlásokat. A kamerája pedig fényképek és videók készítésére is használható lesz. A piacon kapható többi készülékhez hasonló a Samsung és a Google közösen készülő szemüvege is az okostelefonnal összepárosítva használható majd. A Google az éves fejlesztői konferencián számolt be a keresőjét érintő újdonságokról. A cég nem fukarkodott a nagy szavakkal, állítja ugyanis, hogy az elmúlt 25 év legnagyobb változását hozza az újra gondolt intelligens keresőmező. Az újdonság a helyett, hogy listaszerűen mutatná a találatokat, mint eddig, olykor AI alapú interaktív élményeket is a felhasználó elé tár. Sőt, jönnek azok az ügynökök is, amelyek az ember kérésére indulnak információszerző digitális portyázásra. Az új felhasználói élmény ezek által már eléggé más lesz. A találati oldal megszokott listaszerű elrendezésének vége, az új felületen kibővül a keresőmező, hogy helyet adjon a hosszabb beszélgetésszerű lekérdezéseknek. Nem is kell beállítani semmit, az AI tudni fogja, hogy mikor melyik keresési módra van szüksége. Ha észleli, hogy inkább beszélni szeretne, hasonlóan egy chatbothoz, ahhoz igazodik. A rendszer még abban is segít, hogy megfogalmazza a lekérdezését, és az AI alapú áttekintéssel kapcsolatban is feltehet további kérdéseket. A fenti változások bizonyára tovább fogják csökkenteni a portálok Google-től érkező forgalmát. Arról nem is beszélve, hogy nincs sok idő az alkalmazkodásra. Az újra gondolt keresőmező már a héten megérkezik a felhasználókhoz, a generatív funkciók pedig a nyár folyamán futnak majd be. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

1992-től minden év május 21-e a Magyar Honvédelem napja, amely napon Budavárának 1849-es bevételére emlékeznek. A haderő ünnepe talán a legtöbb névváltoztatáson keresztül ment esemény, noha időpontja csak egyszer változott. Az 50-es években létrehozott parádé a rendszerváltás után szelídített kiadásban bukkan fel évről évre. A katonák védőszentje Szent Adorján. A Szovjetunió befolyása alá került országok mindegyikében megjelent a Vörös Hadsereg napja analógiájára létrehozott katonai ünnepség. Magyarországon a számos elnevezést megélt honvédelem napját az 1848-as forradalom csatájának évfordulójára, szeptember 29-ére tűzte ki a hatalom. Bár a rossz nyelvek szerint a választás segítette, hogy a Mihályok ekkor ünneplik névnapjukat, beleértve Farkas Mihályt, egykori honvédelmi minisztert is. A kommunizmus arculatváltásai az ünnep elnevezéseiben is lecsapódtak. Honvédség napja, néphadsereg napja, fegyveres erők napja. Az egyetlen fix pont a Pákozdi csata időpontja volt közel 40 éven keresztül. Az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, az úttörőkre pedig akadályversenyek és vetélkedők vártak. Az országban számos rendezvényt tartanak, ezek közül a budapesti és az ópusztaszeri emelkedik ki a leginkább. Budapesten a felvonulási téren a lakosságnak kínálnak igen sokrétű programot reggeltől estig. Ópusztaszeren pedig zártabb az ünneplés, a katonacsaládoknak rendeznek összejövetelt. A fegyvernemi nap az egyes fegyvernemekhez, szakcsapatokhoz, illetve szolgálati ágakhoz tartozó katonai szervezetek és intézetek egyik kiemelten fontos rendezvénye, mely esemény kiváló lehetőséget biztosít az adott szervezet személyi állományának széles társadalmi nyilvánosság előtti bemutatkozására. A fegyvernemek hagyományainak ápolására és bemutatására, valamint a védőszentek kultuszának megőrzésére. A fegyvernemi napokra meghívhatók az állami és társadalmi szervek, az önkormányzatok, társfegyveres erők és testületek, rendészeti szervek és egyházak képviselői. A legközelebbi fegyvernemi ünnep, ami lesz az elkövetkezendő napokban, pedig nem más, mint május 29-én a Magyar Békefenntartók napja. Úgyhogy akár a mai nap folyamán, akár pedig akkor május 29-én érdemes kilátogatni egy-egy ilyen nyílt eseményre, hogy önök is egy picit újat, egy kicsi újat tudhatnak meg ugye erről az ünnepről, és a nap tökéletes arra is, hogy részletesen tanuljanak róla. Egyébként a gportál.hu oldalán van részletesebb leírás az összes fegyvernemi napról, azoknak dátumáról, és egy kicsit a jelentőségükről is, úgyhogy mindenképpen érdekességként érdemes elolvasni akár ezeket is. Mi pedig ennyivel érkeztünk a mai Magyar Honvédelem napjáról. Zenével folytatjuk tovább, Komár László érkezik, meg a Kis Kocos című dala.

A Van Halentől szólt a Jump, az 1984 elnevezésű albumról teljesen pontosan. És jelenleg 10 óra 45 perc van, odakint gyönyörű szépen süt a nap, és ez úgy tűnik, hogy a nap folyamán nem fog sokat változni, ami azt illeti, csak némi felhőzettel kell számolni. 12 órától kb. Délután 2-ig, úgyhogy ma egész szép napunk lesz, és szép időjárásunk is lesz, ami tökéletes alkalmat ad arra, hogy esetleg ellátogassunk egy-egy programra. És van is egy programunk, amit ajánlani tudunk, ez pedig nem más, mint az élethosszig tartó tanulás hete keretében a ma megrendezett Pakonaki tónál Art and Forest másfél órás túra. Ugye 16 órai kezdettel várják az érdeklődőket, ismételten a Pakonaki tóhoz, és egy másfél órás túrára kell készülni, ami egyébként inkább a kikapcsolódáson van a hangsúly, nem pedig annyira magán a túrázáson, és a kikapcsolódásnál elég nagy hangsúlyt fektetnek magára a természetre is, úgyhogy egy lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei sétára lehet készülni, mindenféleképpen több egy egyszerű kikapcsolódásnál és természetnézésnél, írják egyébként a szervezők. Egy különleges élmény vár mindazokra, akik oda ellátogatnak, erdőfürdőzéssel átszőtt feltöltődés a természet ölelésében. Egyébként, ahogy már említettük, a Pakonaki tónál az információs pontnál lesz a találkozópont, ha pedig szeretnének még 16 óráig bővebb információt szerezni, akkor írhatnak az info@artforest.si e-mail címre, és ott akkor feltehetik kérdéseiket, hogyha esetleg van a mai programmal kapcsolatban. Az esemény pedig egyébként ingyenes, úgyhogy mindenképpen érdemes kihasználni ezt az időjárást, egy kicsit megtornáztatni a testünket, ugye figyelni az egészségünkre, és ugye, ahogy már mondtuk azt mi is, nem annyira magán a túrán van a hangsúly, mint inkább a természeten és annak segítségével való kikapcsolódásról, úgyhogy mi csak ajánlani tudjuk ezt az eseményt, ha pedig a mairól lemaradnak, az ingyenes eseményről, akkor május 23-án Erdőfürdő növekedés című programra várják az érdeklődőket, méghozzá 10 órától egészen 13 óráig, itt pedig a jelentkezési díj már 40 euró per fő, de erről a programról még a holnapi programajánlóban hallhatnak részletesen. Ami viszont biztos, hogy ugye ma lesz ez az ingyenes program, 16 órakor a Pakonaki tónál, az információs pontnál, és ezt az órát mi még természetesen jobbnál jobb dalokkal zárjuk. Aztán érkezik ismételten Fticsarines 11 órai hírekkel, úgyhogy ha érdeklik Önöket a friss hírek, a hazai friss hírek természetesen, és a friss hírek a nagyvilágból, akkor mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban, és természetesen 11-kor hallgassák meg a híreket Fticsarinesztől.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 11 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichari Nesz hírszerkesztőt hallják. A parlamenti elnök testülete úgy döntött, hogy a képviselők a pénteki rendkívül ülésen szavaznak Janez Jánsa miniszterelnök jelöltről. A szavazás titkos lesz, és a Jánsa iránti nyilvános támogatás miatt nem várható meglepetés. Amennyiben nem választják meg miniszterelnöknek, az országgyűlés az ülésnapi rendje szerint dönt a miniszterelnök új választásának a kiírásáról. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a Sziget Stewart csapatának tagjaként segíthetik majd a fesztivál biztonságos és zavartalan lebonyolítását. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. A résztvevők többek között kommunikációs, konfliktuskezelési és gyors reagálási készségeket sajátíthatnak el. A jelentkezési határidő május 31. Alekszandar Vučić szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb államfő nem tartja valószínűnek, hogy május 22-ig sikerül megállapodást kötni. Belgrád szerint a legfontosabb kérdés a pancsovai finomító működésének biztosítása. Szerbia ugyanakkor jelezte, szükség esetén maga is kész megvásárolni az orosz részesedést a vállalatban. Az uniós tárgyalók jóváhagyták az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtását, amely eltörli az amerikai ipari termékek többségére kivetett uniós vámokat. A megállapodás célja Donald Trump újabb vámfenyegetéseinek elkerülése. Brüsszel ugyanakkor továbbra is törékenynek tartja az EU-USA kapcsolatokat, mivel Washington több kérdésben is vámokkal próbál nyomást gyakorolni az Európai Unióra. Sport. A címvédő Oklahoma City Thunder 122-113-ra nyert a vendég San Antonio Spurs ellen az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokság az NBA nyugati főcsoport döntőjének második mérkőzésén, kiegyenlítve ezzel a 4 győzelemig tartó párharcot.
2: Időjárás.
3: Ma napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a keleti ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés, főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
3: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, gyakoribb sebességellenőrzést ma Ljutomer környékén végeznek a rendőrök.
2: Moravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Mindjárt érkezik Pajor Tamás, Lábas és Lábas Viki közös dala, Filléres emlékeim, és utána pedig negyedkor a mai kisebbségben adása. Úgyhogy, ha érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen tartsanak az MMR-rel negyedkor. Arról lesz szó benne, így csak címszavakban, hogy most már 11. alkalommal szervezték meg a tanácskozást a szlovéniai 9 nemzetiségileg vegyesen lakott községében megvalósuló kétnyelvűségről, méghozzá a közigazgatási minisztérium szervezte ezt meg, a konferencia pedig ezúttal a Muravidéken zajlott, házigazdája Hodos község volt. A részletekért pedig akkor velünk kell, hogy tartsanak negyedkor, és meg kell, hogy hallgassák a mai kisebbségben adását.
1: Sok kacat, búcskaság,

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! A Közigazgatási Minisztérium 11. alkalommal szervezett tanácskozást a szlovéniai 9 nemzetiségileg vegyesen lakott községben megvalósuló kétnyelvűségről. A konferencia ezúttal a Muravidéken zajlott. Házigazdája Hodos község volt, amely a résztvevőket az ifjúsági központban fogadta. A tanácskozáson bemutatták a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének, valamint a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozását szabályozó rendelet módosításának hatékonyságáról szóló elemzést és a tengermelléki kétnyelvű községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet. A beszámolók utáni vitában néhány kritikus vélemény is elhangzott, amelyek a községek és a nemzeti közösségek státuszának egyenlőtlenségére, továbbá a nemzetiségileg vegyesen lakott községek társfinanszírozásának aránytalanságára vonatkoztak. A tanácskozáson elhangzottakról lesz szó mai nemzetiségi műsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk! A kétnyelvűség megvalósításáról szóló értekezlet megszervezése a Közigazgatási Minisztérium azon tevékenységei közé tartozik, amelyek a községek törvényes kötelezettségei és a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása közötti eltérés csökkentését szorgalmazza. Az évről évre felváltva egyik évben a tengermelléken, másik évben pedig a Muravidéken megtartott konferencián a jól bevált gyakorlatok továbbadásának és a tapasztalatcserének ad teret. Jure Törbics, a Közigazgatási Minisztérium államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy a Szlovén Köztársaság alkotmánya a magyar és az olasz nemzeti közösséggel szembeni pozitív diszkrimináció betartása kötelezi a községi szerveket. A kétnyelvűség napi szintű következetes használata alapvető fontosságú a két közösség külön jogainak hatékony megvalósítása terén. A nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a többség és a nemzetiség nyelvének együttélése nem csupán törvényes kötelezettség, hanem jelentős társadalmi gazdagságot és előnyt jelent a többségi nemzet és a kisebbség tagjainak egyaránt. Román Lautár, a Közigazgatási Minisztérium helyi önkormányzatokért felelős osztályvezetője a tanácskozásról így nyilatkozott.
2: Ez már a 11. tanácskozás. A Közigazgatási Minisztérium igen kitartó, ami ezt illeti. Véleményünk szerint ez egy igen jelentős hozzáadott érték, mert ezeken a tanácskozásokon nem valami nagy törvényhozási megoldásokat keresünk, hanem bemutatjuk egymásnak az egy-egy községben elért apró eredményeket és a jó gyakorlatot, amelyek megfelelőek lehetnek más községekben való megvalósításra is.
1: Nyilatkozta Román Lautár. Andrea Bartole, a tengermelléki olasz közösség szakszolgálatának vezetője is kifejtette véleményét a tanácskozás fontosságáról.
3: Fontosnak tartjuk a tanácskozások megszervezését, mert a Közigazgatási Minisztérium együttműködésével valósul meg, amely egy időben népszerűsíti az ilyen jellegű konferenciákat. Ez egy jó lehetőség arra, hogy a két nemzeti közösség találkozik, véleményt cserél és tudomást szerez a jó gyakorlatokról. Ezért üdvözöljük a rendezvényt és reméljük, hogy a következő években is találkozunk.
1: A tanácskozáson Román Lautár, a Közigazgatási Minisztérium munkatársa mutatta be a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló rendelet hatékonyságáról szóló elemzést. Az ellenőrzés során rendellenességet nem észleltek.
4: Na pobudo ene od občin smo v lanskem leto opravili analizo učinkov
2: Az egyik község kezdeményezésére tavaly a kétnyelvűség szempontjából elemeztük a községek finanszírozásáról szóló kormányrendelet hatásait. 2017-ben módosították, illetve kiegészítették a községek finanszírozásáról szóló törvényt, amely egyebek közt rendelkezik arról is, hogy azon községeknek, amelyekben magyar, illetve olasz nemzetiségi közösség él, kiegészítő forrásként céleszközöket kell biztosítani. Ennek alapján a kormány külön rendeletet fogadott el, amellyel meghatározta, hogy az erre a célra elkülönített pénzeszközöket milyen módon fogja felosztani a községek között. Mi az esetleges rendellenességeket ellenőriztük, illetve azt, hogy a rendelet a tervekkel összhangban valósul-e meg. Az elemzés során nem észleltünk olyan jellegű jelenséget, amely alapján a rendeletet módosítani kellene.
4: De nismo zaznali nekih pojavov, na podlagi katerih bi bilo potrebno uredbo spreminjati.
1: A nemzetiségileg vegyesen lakott községek a saját részükre fenntartott állami támogatást a kétnyelvűség megvalósítására fordíthatják. A községi nemzeti közösségek az összeget a hivatal működésére és programjaik megvalósítására használhatják fel. A nemzeti közösségek kérésére néhány éve a támogatási összeg 30%-át saját tulajdonukban levő ingatlanokon végzett beruházásokra, felújításokra fordíthatják. Az elemzés bemutatása során kiderült, hogy a 2019 és 2025 közötti időszakban a 9 nemzetiségileg vegyesen lakott község finanszírozási összege különbözően emelkedett. A legalacsonyabb emelkedés 13, a legmagasabb 95%-ot tett ki. Az eltérések nagyok.
4: Do teh odstopanj prihaja, kadar so občine bolj ali manj aktivne.
2: Az eltérésekre akkor kerül sor, amikor a községek többé-kevésbé aktívak az önrésznél, tehát milyen módon és mely további programokat finanszíroznak. Erre a rendeletnek nincs kihatása. Amikor a községek kimutatnak bizonyos kiadásokat, azokat érvényesíthetik a következő évi támogatások összegének meghatározásánál.
1: Magyarázta Roman Lautár, a közigazgatási minisztérium szakmunkatársa. A 9 község állami támogatása az elmúlt 7 évben összesen 34%-ot emelkedett. A községek közötti eltérések aránya valóban nagy. Legtöbbet Moravszke-Toplice község finanszírozása emelkedett 96%-ot, és már majdnem elérte Lendva község támogatási összegét, amely az elmúlt években mindössze 17%-kal lett magasabb. A második legmagasabb emelkedést Sálovci község élte meg 79%-kal. Dobrona község támogatása 56, Hodos község támogatása pedig 26%-ot emelkedett az elmúlt 7 évben. A tengermelléki községek finanszírozásának emelkedése 13 és 25% között mozog. Roman Lautár magyarázata szerint a támogatások különböző arányú emelkedésének ellenőrzése során rendellenességet nem találtak. Lendva község esetében egy korábbi évben megejtett ügyetlenség okozza az alacsonyabb arányú emelkedést, amikor a község nem használta fel a teljes támogatást. Magyar János Lendva község polgármestere tiltakozott és nem értett egyet a magyarázattal. Ugyanakkor követeli, hogy a kormány, illetve a nemzetiségi hivatal módosítsa a társfinanszírozás összegének kiszámításához szükséges egyenleget. Ebben vegye figyelembe egy-egy község nemzetiségi választólistáján szereplő jogosultak számát. A minisztériumban ezt a javaslatot elutasítják, mondván, hogy a választók létszáma a finanszírozáshoz nem ad valódi képet. A rendszer pedig objektív minden község esetében. De amennyiben a 9 polgármester megegyezik abban, hogy változzon a finanszírozási rendszer, akkor a minisztérium módosítja azt. Egyelőre rendellenességet nem észlelnek, hangsúlyozta még egyszer Lautár.

0: A tanácskozás másik előadásának témája a tengermelléki nemzetiségileg vegyes alakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló egységes szabályrendelet bemutatása volt. A tengermelléki olasz önkormányzati nemzeti közösség 2021-ben kezdte el készíteni a szabályrendeletet, amelyet 2025-ben fogadott el mind a négy, a Pirani, a Koperi, az Izolai és az Ankarani községi tanács. Számos egyeztetésre, tanácskozásra, kompromisszumra volt szükség ahhoz, hogy a dokumentum szövege elfogadható legyen mindenki számára. A kétnyelvűségről szóló szabályrendelet egységes szabályokat határoz meg a községek és a közintézetek részére. Az olasz nyelv használatának nagyobb teret biztosít a tengermelléki községekben, és az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi. A nagy jelentőséggel bíró dokumentumot Andrea Bartole, a tengermelléki olasz közösség szakszolgálatának vezetője mutatta be.
1: Odlok je stopil v veljavo 7. marca in smo zelo zadovoljni, ker so že vidni prvi rezultati, tako pri reklamnih plakatih.
2: A szabályrendelet március 7-én lépett hatályba. Nagyon elégedettek vagyunk, mert már is láthatók az első eredmények a reklámplakátok és más jelölések esetén. Ez a látható kétnyelvűséget jelenti a gyakorlatban, tehát ugyanaz a betűtípus, ugyanaz a forma. Ezt most figyelembe veszik. Nagyon meg vagyunk elégedve, mert nagyon nagy összefogásra, akaratra volt szükség, sokat egyeztettünk, tárgyaltunk minisztériumokkal, a polgármesterekkel, a községi tanácsokkal. Nagy előrelépést jelent az emberek tudatosítása terén és az olasz nyelv helyzetét illetően a négy tengermelléki községben.
0: Mondta Andrea Bartole. Az egységes szabályrendelet elfogadása előtt minden községnek saját előírásai voltak a kétnyelvűségre vonatkozóan, amelynek megvalósítását nehéz volt felügyelet alatt tartani. Ezt a közös dokumentumot az alkotmány előírásai és különböző törvényekre, mint a szlovén nyelv használatáról szóló és a községekről szóló törvényre alapozták. A kétnyelvűségről szóló szabályrendelet hatékonysága az ellenőrzésben, az olasz nyelv nagyobb jelenlétében, az intézetek és községek esetében az egységes előírásokban nyilvánul meg. Andrea Bartole hangsúlyozta, hogy az egyeztetések során nem merült fel sok probléma, hiszen a tengermelléken az olasz nyelvnek van tekintélye. A dokumentum erősíti a kulturális együttélést és rendezi a fogalom meghatározásokat, a hivatalos ügyek rendezését, a kétnyelvű rendezvények lebonyolítását és a kétnyelvű űrlapok kérdését. A szabályrendelet gyakorlati megvalósítását a községi szervek ellenőrzik. A kivitelezésről az olasz nemzeti közösség éves szinten beszámol a községi tanácsnak. Amennyiben hiányosságok mutatkoznak, azokat folyamatosan ki fogják küszöbölni. A Hodoson megtartott tanácskozás valamennyi résztvevője üdvözölte a szabályrendelet életbelépését, hiszen a nemzetiségileg vegyesen lakott területen megkönnyíti a látható kétnyelvűség jelenlétét. Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa elnökének következő a véleménye a dokumentumról.
3: Mi nagyon-nagyon szeretnénk egy ilyen hasonlót a Muravidéken, de tudjuk azt, hogy nálunk a különböző szereplők nem hajlandóak egy asztalnál leülni, már egy községen belül sem hajlandóak konszenzusra jutni, úgyhogy még nehezebb út áll előttünk ezt az öt községgel összehangolni, de én nagyon reméltem, hogy ennek a mai tanácskozásnak lesz egy olyan utórezgése, hogy a közigazgatási minisztérium úgy véli, hogy mivel hogy ez egy nagyon jó példa, hogy ezt kiadja egyfajta parancsba muravidéki kétnyelvű községeknek, hogy indítsák el a folyamatot, és kezdjék meg ennek a hibának, ami most már lassacskán 40 éve húzódik a Muravidéken, hogy orvosoljuk.
0: Mondta Orbán Dusán, a csúcsszervezet elnöke. A szabályrendelet 4-5 évig készült, rengeteg munkát igényelt. Sok egyeztetésre volt szükség, minden apróságot megbeszéltek. Mint hallottuk, a magyar nemzeti közösségek vezetői és a nemzetiségileg vegyesen lakott községek polgármesterei is azon a véleményen vannak, hogy egy ilyen közös dokumentumra itt is szükség lenne. Amennyiben átültetésre kerül a szabályrendelet, tudnak segítséget nyújtani? Tettük fel a kérdést az olasz közösség képviselőjének, Andrea Bartolenak.
1: Myslím, že za primer dobré praxe, kdyby se lahko tudi tukaj uveljavilo tukaj v Pomorju.
2: Úgy gondolom, hogy ez a jó gyakorlat példája, amit itt a Muravidéken is jó lenne érvényesíteni. Véleményünk szerint ez esetben nagyon fontos a polgármesterekkel való egyeztetés. A szabályrendelet elfogadása előtt politikai szinten is nagyon sok munkát befektettünk, együttműködtünk. Erre azért volt szükség, hogy mindenki előtt világos legyen a dokumentum jelentősége és a kétnyelvűség megvalósítása a gyakorlatban.
1: De tudi razume pomembnost tega odloka in izvajanje dvojezičnosti v praksi.
0: Mondta Andrea Bartole, az olasz nemzeti közösség képviselője. Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő is üdvözölte a tanácskozást, de ugyanakkor kritikus meglátásának is hangot adott, ami vonatkozott az állami szervekre és a polgármesterekre egyaránt.
4: A mai tanácskozásnak alapvetően három pontja volt, amely valamilyen formában érintette a nemzeti közösséget. Mégis az embernek sokszor ilyenkor olyan érzése van, hogy a nemzeti közösségekről beszélünk, meg mi is itt jelen vagyunk, de sem a minisztériumban, sem a polgármesterek részéről nem mindig tapasztaljuk meg azt a partnerséget, amire mi vágyunk, amit szeretnénk, és ami szerintem megjár nekünk. Felszólalásomban is valahol erre próbáltam reflektálni, hogy a nemzeti közösségekről szóló törvény értelmében az a határozat, amely el lett fogadva a kétnyelvűség finanszírozására, tulajdonképpen a közigazgatási minisztérium nem a nemzeti közösségeket tekinti partnernek, hanem a polgármestereket. Tehát a polgármesterek beleegyezése nélkül, lehet azt mondani, és ezt megtapasztaltuk a múltban, a nemzeti közösségek nem kaphatják meg a nekik járó pénzeket. És itt a minisztériummal az előző mandátumban több levelet váltottunk. A minisztérium egyértelműen mondhatni azt, hogy a polgármesterek oldaláról állt, és a polgármesterek sajnos ezzel a kérdéssel előfordul, hogy visszaélnek, hogy finoman fogalmazzak. A másik egy hasonló helyzet a kétnyelvű rendeletnél is ez mutatkozik meg, ahol az olasz közösség elkészített egy alapot, és a polgármesterek beleegyezésével ezt elfogadták. Tehát mind a négy olasz községben sikerült elfogadni egy közös rendeletet a kétnyelvűség használatáról. Én nem tudom, hogy az országban más törvények vonatkoznak ránk, vagy az olaszokra, vagy ennyire mások a mi polgármestereink és az olasz térségben a polgármesterek, akinek úgy látszik, egy nagyobb nyitottsága van arra, hogy az olasz nyelvre, a nemzetiség nyelvre úgymond egyfajta értékként tekintenek, és megpróbálják ezt őrizni, és láttunk itt olyan feliratokat, amit nálunk soha nem látunk, hogy egy üzleti láncnak a reklámja két nyelven van, mert ha nem, akkor az inspekció, az ellenőrző szerv szankcionálja. Természetesen nem az lenne a cél, hogy bárkit itt büntessünk, de az, hogy miközben mi itt a napokban pont arról hadakozunk, hogy a nemzetiségi jogokat egy községnek az alapító okiratából ki akarják húzni, és tulajdonképpen a magyar közösség beleegyezése nélkül elfogadni, ez szöges ellentéte annak, amitől itt ma beszélgettünk, és amilyen példát az olaszok mutatnak. Én sajnálom azt, és ezt tapasztalom ebben a sok évben, hogy a polgármesterek nem partnerként, hanem sokszor riválisként tekintenek a magyar közösség vezetőire, és szerintem ez nem a helyes út.
0: Adott hangot kritikus meglátásainak Horváth Ferenc, nemzetiségi országgyűlési képviselő Hodoson, a kétnyelvűségről szóló tanácskozáson. Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották. Az adást Fehér Ilona szerkesztette. A hangtechnikus Györkös Gorán volt. A fordítást Horváth Dávid és Sós Péter olvasta. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt az adást pénteken este 7:45-tól megismételjük, de honlapunkon is visszahallgatható. Viszont hallásra egy hét múlva.

Kedves hallgatóink, hamarosan déli 12 óra, ezzel pedig búcsúzik Önöktől a délelőtti csapat. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga Torma Robert, a híreket Fticserines szerkesztette, őt még természetesen hamarosan hallani fogják a déli krónika folyamán, a műsorvezető pedig Göncz Tamara volt. Ha tehetik, akkor tartsanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádióval, ha pedig úgy érzik, hogy ezen a gyönyörű szép napos csütörtök délelőtt, vagyis hát már most már inkább délután szeretnének ellátogatni egy programra, akkor továbbra is ajánlani tudjuk a mai 16 órai kezdettel megrendezett Art and Forest másfél órás túrát a Bakonaki tónál. Úgyhogy, ha szeretnek túrázni és szeretik a természetet, mindenképpen látogassanak ki a Bakonaki tóhoz ma délután 4-kor. Az időjárás adott lesz, ha pedig nem, akkor tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval. Kovács Sándor műsorvezető lesz itt Önökkel, és természetesen a délutáni csapat, úgyhogy jó hangulatban fog telni a mai csütörtök délután is. Mi pedig további kellemes napot, és további kellemes rádiózást kívánunk mindannyiunknak.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a Déli Krónika hallgatóit, a mikrofonnál Kovács Sándor műsorvezetőt és Ftichar Inés hírszerkesztőt hallják, a délelőtti hangtechnikus Torma Robert. Következzenek a nap fontosabb hírei először röviden.
2: A végzős diákok ma utolsó tanítási napjukon több szlovéniai városban is eltáncolják a kvadrilt.
1: A Tisza párt benyújtotta első alaptörvény módosítási javaslatát.
2: Vucic szerint nem mennek jól a tárgyalások a MOL-lal.
1: Az Európai Unió elismeri Montenegró előre haladását az uniós csatlakozásban.
2: Ma ünneplik a Natura 2000 európai napját.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Ma délben egyszerre táncolják el a végzős diákok a hagyományos kvadrilt Szlovénia és több európai város közterein. Az eseményhez összesen 43 európai város csatlakozott, Szlovéniában pedig 18 településen rendeznek közös táncot a maturándusok számára.
1: Lendván a kétnyelvű középiskola végzősei az iskola sportpályáján mutatják be ballagási keringőket, a Guinness rekordokért táncolt kvadril országos program keretében, amelyet a Rádió Eszi koordinál. A legnagyobb rendezvényt Ljubljanában tartják, valamint egy 2500 végzős részvételére számítanak. A Szlovén Táncszövetség koordinálásával az eseményt Szlovákia és Szerbia több városában is megrendezik.
0: Egy civil kezdeményezés alkotmányjogi panaszt készül benyújtani Szlovéniában az idei parlamenti választások miatt, arra hivatkozva, hogy sérült a szabad és demokratikus választásokhoz való jog. A beadvány egyik kezdeményezője Dusan Keber volt egészségügyi miniszter, a Glas Ljudstva civil kezdeményezés tagja. A panasztevők szerint az izraeli Black Cube magánhírszerző cég beavatkozása és az előválasztási kampány során nyilvánosságra került titkos felvételek befolyásolhatták a választásokat.
1: Az ügyben külön panaszt nyújt be Darko Nikolovski zenész és aktivista is. A szlovén titkosszolgálat korábbi jelentése szerint a Black Cube képviselői tavaly többször jártak Szlovéniában és találkoztak az SDS párt képviselőivel is. A kialakuló kormánykoalíció pártja ugyanakkor parlamenti vizsgálatot sürgetnek annak kivizsgálására, hogy kiszivárogtak-e bizalmas információk a nyilvánosság felé.
0: A Tisza párt benyújtotta első alaptörvény módosítási javaslatát, amely szerint egy miniszterelnök legfeljebb 8 évig, vagyis 2 cikluson át tölthetné be tisztségét. A szabály visszamenőlegesen is érvényes lenne, így Orbán Viktorra is vonatkozna.
1: A javaslat indoklása szerint a módosítás célja a jogállami működés erősítése és a hatalom túlzott koncentrációjának megakadályozása. Tisza párt emellett kezdeményezi a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését megalapozó alkotmányos rendelkezés törlését is. A módosítás további eleme, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát nemzeti vagyonnak minősítenék, amelyet az állam közvetlen felelősséget viselne.
0: 4 új szakmai államtitkárság jön létre a Magyar Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az új struktúrában külön államtitkárság foglalkozik majd a kora gyermekkori jóléttel, a közoktatással, a felsőoktatással, valamint a szakképzéssel és a felnőttkori tanulással.
1: A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkárnak Kerek Juditot kérték fel. Közgazdász és gyógypedagógus több mint 20 éve dolgozik a korai fejlesztés és a gyermekellátás területén, emellett kutatóként és egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Lannert Judit szerint az új vezetők célja egy gyermekközpontú, modern oktatási rendszer kialakítása, amely társadalmi párbeszédre és szakmai alapokra épül.
0: Alexander Vučić szerb elnök szerint továbbra sem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról. A szerb államfő nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást kötni.
1: Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia fenntartató megoldást keres, miközben szeretné elkerülni az amerikai szankciókat. Belgrád számára kiemelten fontos a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, mivel az az ország energiaellátásának egyik kulcseleme. Szerbia ugyanakkor jelezte, szükség esetén kész maga is megvásárolni a vállalat orosz tulajdon részét.
0: Az uniós tárgyalók és az Európai Parlament képviselője megállapodtak, az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi egyezmény végrehajtásáról. A megállapodás értelmében az Európai Unió eltörli az amerikai ipari termékek többségére kivetett vámokat, miközben Washington legfeljebb 15%-os vámot alkalmazna az európai termékekre.
1: A kompromisszumot azután fogadták el, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb vámokkal fenyegette meg az EU-t, köztük az európai autóipart is. Brüsszelben ugyanakkor továbbra is aggódnak amiatt, hogy az amerikai kormány a jövőben is vámokkal próbálhat politikai nyomást gyakorolni az Európai Unióra. Az egyezmény célja a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok stabilizálása és az újabb gazdasági konfliktusok elkerülése.
0: Az Európai Unió elismeri Montenegró előrehaladását az európai integrációs folyamatban, és már megkezdődött a csatlakozási szerződés előkészítése is, jelentette ki Márta Kosz uniós bővítési biztos Podgoricában az ország függetlenségének 20. évfordulója alkalmából.
1: A biztos hangsúlyozta, hogy Montenegró jelentős eredményeket ért el az elmúlt években, ugyanakkor az EU tagság eléréséhez további nemzeti egységre és kitartásra lesz szükség. Márta Kosz szerint az Európai Unió támogatja, és kitartásra lesz szükség. Márta Kosz szerint az Európai Unió támogatja az ország csatlakozási törekvéseit,

0: Az elmúlt években több szlovén éj Natura 2000 területen végeztek élőhelyreállítási munkákat, többek között invazív fajok eltávolításával és a vízi élőhelyek védelmével. A hálózat Európa szárazföldi területének csaknem egyötödét foglalja magába.
1: Sport.
2: A labdarúgó Európa Liga isztambuli döntőjében az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az Egyesült Államok válogatottja 4-2-re legyőzte Németországot a férfi jégkorong világbajnokság a csoportjának 6. játéknapján. A B csoportban Svédország 6-0-ra győzött Szlovénia ellen. Győzelemmel zárta a negyeddöntős kört a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. A szerdai 6. fordulóban 16-10-re nyert a horvát Mladost Zagreb ellen. A szlovén labdarúgó másodosztály utolsó fordulója előtt még teljesen nyitott a feljutás kérdése. Az éllovas Nafta pénteken hazapályán a Triglav együttesét fogadja 17 órakor, és győzelem esetén biztosan megnyeri a bajnokságot, míg a második Brinjegro Szupje csak akkor előzheti meg a lendvajakat, ha nyer Billjében, a Nafta pedig nem győz. Bozsik József együttese az előző fordulóban elszenvedte idénybeli első verességét, így elmaradt a korai ünneplés. A Brinje számára már most történelmi a szezon, kérdés csak az, hogy közvetlenül jut-e fel az élvonalba, vagy osztályozóra kényszerül.
1: Időjárás.
0: Ma napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a keleti ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés. Főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A napi hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Gyakori sebességellenőrzést ma Ljutomer környékén végeznek a rendőrök.
2: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. A híreket Ticsárine szerkesztette, Kovács Sándor műsorvezető és Torma Robert hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. Hírekkel ismét 14 órakor jelentkezünk. A viszonthallásra!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Kedves hallgatóink, népzenei adásunkban ezen a héten a 20. század második felének legjelentősebb népzenegyűjtője Kallós Zoltán munkásságáról ejtünk szót. Tartsanak velünk ma este 6:45.

0: Horizont.
1: A péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Gál Anasztázia kétnyelvű oktatása Muravidéken című dokumentumfilmjéről szólunk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A hasmenés a szervezet egyik leggyakoribb jele annak, hogy valami nincs rendben az emésztéssel. Ilyenkor a széklet higabbá válik, és a megszokottnál gyakrabban jelentkezik. Kialakulhat fertőzés, romlott étel, stressz, ételérzékenység, vagy akár gyógyszerek hatására is. Bár többnyire néhány nap alatt elmúlik, fontos a megfelelő folyadék és ásványi anyagpótlás, mert a szervezet gyorsan kiszáradhat. Tartós vagy súlyos tünetek, például láz, erős hasi fájdalom vagy véres széklet esetén érdemes orvoshoz fordulni. Nos, mindenről bővebben hallanak az e-heti rádiórendelőben. A témáról dr. Vas Vilmos családorvossal beszélgetünk. Szombaton 10 óra 15 perckor.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Akkor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne. Ha van anya a családban, azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban. És akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk nekik, addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni, azt a méhész sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek. És hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport.
3: Május 20-a a méhek világnapja, amely a beporzók kulcsfontosságú szerepére és fenyegetettségére hívja fel a figyelmet. Ezúttal a dobronaki kétnyelvű általános iskolában működő méhészakkör munkájában nyerhetünk betekintést, valamint arról is hallhatnak, hogy a Lendvai Vár alsó udvarán egy állandó méhészeti kiállítást és egy oktató kaptárt hoztak létre. Számítunk figyelmükre szombaton 13 óra után.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Időjárás.

0: 13 óra van, jöjjenek az információk a Muravidéki Magyar Rádióban, és hát ma részben felhős, borult időjárásunk lesz itt Muravidéken. Nagyjából 22 fokra lehet majd számítani, ami egyébleg is egyébként van. Na, de hát kinézzünk, ugye látjuk, hogy azért most inkább jobban a felhős húz az égbolt. Na, de nézzük akkor részletesen az előrejelzést. Délután Szlovénia szerte többnyire derült napos időjárás lesz, viszont többet ugye gomoly felhők jelenhetnek meg az égbolton. Elsősorban pedig az ország keleti részében nem kizárható, hogy helyenként kisebb zápor, esetleg zivatar kialakuljon. Valamint több helyütt északi irányú szélre is lehet számítani. A hőmérséklet ország szerte 20 és 24 fok közt alakul, tenger melléken 26 fok várható. Moravidéken, ahogy említettük, tehát 22 fokra kell készülni. Holnap derült napos időjárásunk lesz, az ország keleti részében még mindig lehet időnként felhős az égbolt. Helyenként pedig észak-keleti irányú szélre lehet majd számítani. Reggeli hőmérséklet 6 és 12 fok közt alakul, a nap folyamán 23 és 25 fok közt lesz a csúcsérték, tenger melléken pedig 27 fokot is mérhetnek. Szombaton és vasárnap a tenger melléken túlnyomóan derült napos időjárás lesz, másutt is többnyire azért napsütésre lehet számítani, viszont időnként megnövekedhet a felhőzet, és helyenként még mindig jelen lehet majd az észak-keleti irányú szél. Holnap Muravidéken reggel és a nap folyamán is többnyire derült napos időjárásunk lesz, reggel egyébként 14 fokra, délután pedig ugyanúgy, mint ma, 22 fokra lehet majd számítani. Nézzük meg országszerte a hőmérsékleteket is, hogy jelenleg hogy is alakulnak. Hát Krány 22 fokos, Triglav-Kedericen 3 fok van, Ljubljana 23 fokos, Mariborban most éppen egy zápor van, 22 fokot mérnek, Budaszombat szintén 22 fokos, Ptuj jelenleg 21, Celjéből 22 fokot jelentenek, Koper is 22 fokos, Goricskon 21 fok van, Lendván ugye 22 fokot mérünk, Bartoros pedig 24 fokos. Magyarországra pedig így hangzik az előrejelzés. Ma alapvetően napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból a délutáni kora esti órákban néhol zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb eséllyel a Duna vonalának tágabb környezetében. Az északi-északnyugati szél nagy területeken megerősödik, visszafogottabb légmozgás az ország középső részén lehet. A hőmérséklet délután 23 és 27, késő este 13-20 fok között alakul. Zalai és Vasvár megyére pedig kissé felhős égbolt várható, Zalára 23, Vasvár megyére 24 fokot jósolnak. Holnap, tehát pénteken általában a napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. Többfelé lesz erős az északias irányos szél, középső ország részben kissé visszafogottabb légmozgás valószínű. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Holnap hajnalban Zalavár megye, derült égbolt 12 fok, Vasvár megye, kissé felhős, 10 fok várható. Na, aztán délután mindkét vármegyére kissé felhős égbolt és 26 fokot jósolnak. Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, viszont az észak-keleti északi szelet többfelé érénk, erős lökések kísérik. Vasárnap szintén napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, és az észak-észak-keleti szél többfelé ugye jelen lesz, helyenként élénk, egy-egy helyen erős lökés is előfordulhat. A hőmérsékletek. Békés Csabán 24 fok van, Budapest 23 fokos, Debrecen 25, Győr 22, Pécs 22, Sármeleg úgy szintén, Siófok 20, Szeged 22, Szolnok 23, Szombathely 22, Lenti, Keszthely 23 jelenleg. És akkor nézzük még az utakat.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken jelenleg zökkenőmentesen halad a forgalom, szerencsére nagyobb fennakadás nincs, bízunk benne, hogy akkor ez így lesz majd a nap többi részében is. Egyébként pedig a rendőrség Jutomer körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét. Na, a távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy a Steyr autópályán, Ljubljana és Szent Jakab között, a Celje irányában, na, ott akarozik a forgalomot, illetve torlódás alakult ki, de torlódás van a Gorenszkói autópályán és a Karavánkák alagút előtt, Ausztria irányában, illetve a tengermelléki autópályán, Posztonynánál mindkét irányban, tehát ugye Ljubljana és Koper irányával is. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Karamele volt ez, és a majdnem műszerész című dala. Sabrina Carpenter pedig mindjárt érkezik, utána pedig akkor várja önöket a mai aréna. Arról nem maradjanak le.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Svédország 6-0-ra verte Szlovéniát, és megszerezte második győzelmét a férfi jégkorong világbajnokság B csoportjának 6. játéknapján. A mérkőzésen De La Rose és Raymond is duplázni tudott. A szlovénok elszenvedték 3. vereségüket. Pénteken Kanada következik. A Norvégia elleni mérkőzéshez hasonlóan Edo Treglav szövetségi kapitány a keddi Szlovákia elleni megterhelő találkozó után ezúttal is pihentette első számú kapusát, Lukas Horakot, és ismét Jean Usnak adott lehetőséget a kapuban. A szlovénok bátran kezdték a mérkőzést. Matic török már az első percben helyzetbe került. A svédek azonban gyorsan a papírformának megfelelő mederbe terelték a játékot. Szlovénia küzdött. Svédország viszont könyörtelenül kihasználta a lehetőségeit és gólokra váltotta azokat. Az utolsó játék részben már csak az volt a kérdés, hogy a svédek visszavesznek-e a tempóból, illetve sikerül-e a szlovénoknak legalább a becsület gólt megszerezniük. Mivel ez nem sikerült, a szlovénok már 24 éve nem tudtak gólt lőni Svédországnak. Matic török nyilatkozott a szlovén RTV-nek.
2: Azt hiszem, 3 óriási helyzetem is volt, úgyhogy nem tudom, miért nem sikerült betalálni. Talán kicsivel több koncentráció kellett volna ezekben a döntő pillanatokban. De ha egyszer meg kellett történnie, akkor jobb, hogy ma történt meg, mint később, a végén. Tovább kell küzdenünk. Szerintem tényleg harcoltunk. Különösen az első harmadban játszottunk jól. Talán a második volt egy kicsit gyengébb. A harmadik harmadban aztán ismét jobban küzdöttünk. Úgy gondolom, ebből a meccsből minél kevesebb negatívumot és minél több pozitív dolgot kell magunkkal vinnünk. Most pihenünk, aztán következik Kanada.
3: Csimmel negatívnik, csimmel pozitívnik sztorisztíték, mert jutrupo csimmel, papá Kanada nesledne.
1: Robert Szabolics csapatkapitány hozzátette, talán kis szerencse is hiányzott. Volt néhány nagyon szép helyzetünk, így akár pár gólt is szerezhettünk volna. Néhány lövésünk kijött róluk. Nekik is sok próbálkozásuk volt, de kis szerencsével talán kedvezőbb eredményt is elérhettünk volna. Ember előnyös játékunk egyáltalán nem volt, ezért is volt nehéz gólt szerezni, mondta Szabolics.
4: Miért van egy kis ánsz? Zló lépik, tudok pár gólod áll, kösen strél szemi ott bíl, miért szatott velük strél, ambak kocsam rás, de magocs ma a szerecsebből tud ma a boló góden rezultát ánsz. Nincs van, hogy miért igazig rátszám vecs, tudok, mi blóta skóta, de szerecsi zadétek dánesz.
1: A B csoport másik mérkőzésén az olaszok vezetése után Csehország végül 3-1-re nyert. Az A csoportban az Egyesült Államok válogatottja szétlövés után 4-3-ra legyőzte Németországot, míg a házigazda Svájc 9-0-ra verte Ausztriát. Az Aston Villa 3-0-ra nyert a Freiburg ellen a labdarúgó Európa Liga isztambuli döntőjében. Ezzel megszerezte története 3. európai kupa sikerét, az elsőt 44 év után. Nagy tempóban kezdődött a mérkőzés. Az első félidő kifejezetten élvezetes játékot hozott. Az angolok ugyan valamivel többet birtokolták a labdát. A veszélyesebb helyzetek mégis a német csapat előtt adottak. Ennek fényében kissé váratlannak tűnt, hogy az Aston Villa 2 gólos előnnyel mehetett szünetre, ám 2 remek egyéni villanás 2 látványos találatot eredményezett. A 41. percben egy szöglet után Tielemans kapásból bombázott a hálóba, majd a ráadás 3. percében Buendia védhetetlenül a hosszú felső sarokba tekerte a labdát. A második félidőt is lendületesen kezdte az Aston Villa, amely az 58. percben végleg eldöntötte az összecsapást. Rodgers közelről volt eredményes. A folytatásban mindkét oldalon akadt még egy-egy nagy lehetőség. Újabb gól azonban már nem született. Az Aston Villa 1982 után nyert ismét nemzetközi trófeát. Matty Cash, az Aston Villa védője az UEFA honlapjának elmondta. Fantasztikus, nagyszerű érzés. Rengeteg kemény munka van ebben, és ma remekül játszottunk. Az elmúlt években sok tapasztalatot szereztünk Európában, és ma este egy nagy döntőben mindent beleadtunk. A szurkolók fantasztikusak voltak, a hangulat pedig hihetetlen. Most pedig jöhet a hosszú ünneplés.
5: Amazing, yeah, so good. A lot of hard work's gone into this. And I think, yeah, we performed so well tonight, you know. I think under pressure, we've had that experience in Europe throughout the few years, and we put it all in tonight into a big final. Fans were amazing. Atmosphere was incredible, and now we can party long and hard, yeah.
1: Cash csapattársa, az egyik gólszerző Yuri Tielemans pedig így fogalmazott. Hatalmas munkát tettünk bele, nagyszerű teljesítmény nyújtottunk. Remek szezonunk volt. Ezt megkoronázni ezzel a sikerrel pedig egyszerűen fantasztikus. Hozzátette, a szabadrugás figurát, amelyből megszerezte a vezetést, csak egy napig gyakorolták. Hétfőn próbálták el, és ma este tökéletesen működött, mondta a belga játékos. Unai Emery vezetőedző továbbra is az Európa Liga specialistája marad, ugyanis már 5 végső sikerrel csúcstartó. A sikereket 3 különböző csapattal érte el.

0: A szlovén másodosztály utolsó fordulója előtt továbbra is nyitotta a legfontosabb kérdés. Ki jut fel közvetlenül az élvonalba, és kinek marad az osztályozó? Pénteken 3 mérkőzést rendeznek, a figyelem pedig elsősorban Lendvára és Béljébe irányul. Az Illavas Nafta pénteken 17 órától hazai pályán fogadja Triglavot, míg a 2 pontos hátrányban lévő Grosupje a 9. helyezett Bilje vendége lesz. A lendvai labdarúgók Grosupjében nem használták ki első meccslabdájukat a bajnoki cím bebiztosítására. Már a döntetlen is elég lett volna Bozsik József együttese számára a Brinny elleni rangadón, hogy megnyerje a bajnokságot. Ehelyett a Lendvai Garda elszenvedte első bajnoki kudarcát az idényben. A helyzet azonban továbbra is egyszerű. A Nafta pénteken győzelemmel biztosan bajnok. Döntetlen esetén viszont a Brinny lesz az első, mivel jobb az egymás elleni mérlege. A Triglav sem érkezik tökéletes formában Lendvára, hiszen az előző fordulóban megszakadt 9 meccses győzelmi sorozata, miután a Bystrica 4 gólt rúgott neki. A Krányi csapat 9 másodosztályú mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg a Nafta ellen. 4-szer játszottak döntetlent egymással. Legutóbb novemberben Krányban Márosa és Tavares találataival győzött a Nafta. A Grosupje múlt vasárnap a Nafta legyőzésével életben tartotta bajnoki reményeit. Ám a fordítás az pénteken a Triglav segítségére is szüksége lesz. A Brinjének mindenképpen nyernie kell Biljében, miközben a Nafta nem szerezhet 3 pontot hazai pályán. Goran Markovics együttese néhány nappal a kupadöntő elvesztése után nagy karaktert mutatott a pályán, amikor legyőzte a listavezetőt. Az már biztos, hogy történelmi szezon zár a Dolinszkói klub. A kérdés csak az, hogy már most kivívja-e az élvonalbeli szereplést, vagy az osztályozón keresztül próbálja majd elérni azt. A Bélia hazai pályán 3 mérkőzésen még nem tudta legyőzni a Brinjét. Vajon a Beltinci elleni siker új lendületet adott nekik? Holnap délután élőben tudósítunk a Nafta Triglav mérkőzésről. Az arénával pedig Göncz Edit várja majd önöket, többek között női labdarúgással. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor szerkesztőit Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
1: A Muravidék hullámhossza. MMR.

Egy felhívás következik. A Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapjának lendvai kirendeltsége ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy megkezdődik a lendvai fúvós zenekar újjászervezése. Várják mindazok jelentkezését, akik fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszeren játszanak, és szeretnének aktívan részt venni a lendvai zenei hagyományok tovább éltetésében. A zenekari próbákat hetente egy alkalommal az esti órákban tartják, fellépésekre pedig Lendván és a környező településeken kerül majd sor. Az első tájékoztató és alakuló találkozót május 22-én, tehát holnap 19 órakor tartják, a pontos helyszínen pedig a jelentkezőket külön értesítik. Jelentkezni, illetve további információkat kérni pedig e-mailben is lehet, akkor az e-mail cím oi.lendava@jskd.si, vagy pedig telefonon is lehet kérni információkat, illetve jelentkezni. A telefonszám pedig akkor a következő: 02-es körzet 57-88-5-36. Tehát fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszeren játszók mindenképp jelentkezzenek. Nálunk pedig érkezik a Doberdan, itt a Bazár.

Az élethosszig tartó tanulás hete keretében, mely a 21-én csütörtökön, vagyis ma 16 órai kezdettel várják az érdeklődőket a Bakonaki tónál megrendezett Art and Forest másfél órás túrára, valóban lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei séta lesz, mindféleképpen több egyszerű kikapcsolódásnál és természet nézésnél. Egy különleges élmény vár tehát mindenkire, erdőfürdőzésen átszőtt feltöltözés a természet ölelésében. Találkozópont, az információs pont, tehát a Bakonaki tónál, és az esemény pedig ingyenes, úgyhogy ma 16 órakor ezen akkor mindenképp vegyenek részt. Mi pedig megyünk is tovább, jön a Gömbölyű dal, itt van Eszter és a Gumi Zsuzsi.

Na, ez volt tehát akkor a gömbölyű dal. Somebody that I used to know, ez egy, hát szinte már régi klasszikusnak nevezhetjük akár ezt a dalat is. Gottyától érkezik majd, ugye? Na, utána pedig akkor meghallgatjuk a mai friss ismétlését. 14 órakor pedig jönnek a friss hírek. Délután ugye a hírszerkesztő Faris Doris. Következő órában is majd várjuk Önöket, akkor többek közt ugye apró hirdetésekkel is.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal egy filmzenét hoztam, hiszen idén tavasszal jelent meg az Ördög Prádát visel 2 című mozifilm, és annak hivatalos betétdala, amit nem más, mint Lady Gaga énekel, és ő egyébként a filmben egy szerepben fel is tűnik. Lady Gaga és a Runaway a film egyik legfontosabb betétdala. Egyébként a számot az énekesnő már is a műsorára tűzte az aktuális koncertjein. A 20 évvel az első rész után játszódó folytatásban, ahogy említettem, Lady Gaga személyesen is felbukkan a filmvásznon, több más világsztár mellett. És hogy miről szól a Runaway? Nos, az önelfogadásról, a magabiztosságról és a határtalan ambícióról. A szám a divatvilágot és a kifutót használja központi metaforaként. A dalszöveg szerint a kifutó nem csupán a ruhák bemutatására szolgál, hanem a láthatóság, a hírnév és a siker szimbóluma is. Lady Gaga új dala egyébként az alapvető emberi tartásról szól, vagyis arról, hogy nem számít, mi történik, büszkén kell vonulnod. Hát akkor érkezzem most az Ördög Prádát visel 2 című mozifilm hivatalos betétdala Lady Gagától. Ez a Runaway.

0: runway. Friss zenei újdonságok.
1: MMR. A zene összeköt.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a 20. század második felének legjelentősebb népzenegyűjtője Kallós Zoltán munkásságáról ejtünk szót. Tartsanak velünk ma este 17:00-től.

Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai Termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Tizennégy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az SDS, a Demokraták, valamint az NSZI, az SLS és a Fókusz párt ma koalíciós megállapodást írt alá. A megállapodás aláírása zárt ajtók mögött történt, de várhatóan a megállapodás tartalmát ma nyilvánosan is bejelentik. A jobboldali koalíció prioritásai között szerepel Szlovénia fejlődése és jóléte, a korrupció elleni küzdelem, a decentralizáció és a bürokrácia csökkentése. A koalíciós pártok képviselői a Janez Jánosáról, az SDS vezetőjéről szóló szavazás előtti napon írták alá a megállapodást. Az új koalíciós pártok képviselői mellett a formálisan ellenzékben maradt Resnica képviselői is hozzájárultak a jelöltséghez szükséges aláírásokkal. Mivel az említett pártoknak összesen 48 szavazatuk van, Jánosának pedig 46 szavazatra van szüksége a megválasztásához, várhatóan Jánosát pénteken megválasztják, és az ország történetében negyedszer kap kormányalakítási mandátumot. A Muravidéki gazdaság stabil növekedést, rekordbevételeket és magasabb hozzáadott értéket produkált 2025-ben. Ugyanakkor magasabb költségeket és alacsonyabb nyerességet is mutatott, közölte a muraszombati IPESZ kirendeltsége. Robert Grach, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója elmondta, hogy a gazdaságra nyomás nehezedik a növekvő költségek miatt, amelyek csökkentik a jövedelmezőséget. Claudia Gyerek vezető tanácsadó elmondta, hogy a muravidéki vállalatok 2025-ben több mint 4,5 milliárd eurós bevételt értek el, ami 9%-os növekedést jelent, míg a kiadások még gyorsabban, jó 10%-kal nőttek. A tevékenységek közül a feldolgozóipar továbbra is kulcsfontosságú, a nyeresség közel felét generálja, és a régió összes munkavállalójának közel felét foglalkoztatja. Hétfőn kezdi meg munkáját az a Magyar-Osztrák Bizottság, amelynek feladata a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárása lesz. Erről tett bejelentést Magyar Péter ma Bécsben, miután tárgyalásokat folytatott Christian Stocker osztrák kancellárral. A közös egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatón a magyar kormányfő arról beszélt, hogy az ügy súlyossága miatt teljes átláthatóságra és összehangolt nemzetközi együttműködésre van szükség. Magyar Péter külön megköszönte osztrák partnerének a kérdésben tanúsított rugalmasságát, és hangsúlyozta, a felek egyetértettek abban, hogy nincs helye a mellébeszélésnek, ezért a vizsgálat során teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára lesz szükség. A miniszterelnök szerint az ügy nem csupán környezetvédelmi, hanem komoly társadalmi kérdés is, mivel sok ezer magyar családot érinthet a szennyezés következménye. Sport. A férfi kosárlabda OTP Banka Liga elődöntőjének második mérkőzését rendezik ma 18 órakor a Perspektíva Illíria és a Körka között. Az első meccset a Körka nyerte 94-80-ra.
1: Időjárás.
2: Délután jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel, keleten kisebb eső is eshet. Megélénkül az északi szél, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, akadozik a tenger melléki pálya forgalma Logatec és Vörhnika között a főváros irányában, valamint Divácsa és Gáborg között Ljubljana felé. A Gorinckói autópályán a Karavankák alagút előtt akadozik a forgalom Ausztria felé.

Kezdenek akkor az apró hirdetések a Muravidéki Magyar Rádióban, és indítsunk azzal, hogy megismételjük a délelőtt folyamán beérkezetteket. Tehát minőségi fehérbor eladó Lendva környékén, érdeklődni pedig a 040 705 036-os telefonszámon lehet. Lentiben az Rinyi utcában eladó egy felújított, egyszobás 38 négyzetméteres lakás. A telefonszám pedig 0036 92-es körzet 352 880. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. Továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám 0036 70-es 932 74 75. Vasúti talpfát keresnek. Az ajánlatokat pedig a 051 236 298-as telefonszámra várják. Lovásziban eladó egy 180 cm széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós madraccal jó állapotban. A telefonszám, amin pedig érdeklődni lehet, a következő. 0036 30-as 880 38 43. Nován eladó Zsák utca utolsó háza, 2 szoba plusz nappali, nyílt belső panoráma és közel 4500 négyzetméteres telek. Kétszintes kialakítás, felújított modern belső terek, megújított elektromos hálózat, 3x16 amper, új víz és szennyvíz vezetékek, valamint 2 éve felújított tető. Na a telefonszám pedig akkor a következő, amin érdeklődni lehet, 0036 70-es 642 39, 49. Szent Margit falvára a falu központjában eladó 942 négyzetméteres beépíthető terület. Telefonszám 0036 30-as 314 71 58. Eladó MTZ 50-es traktor felújított váltóval tartozékokkal. Eladó ugyanitt asztalos gyalopad, 12 literes hajdú villanyboiler, 40 lóerős Volvo traktor és egy Vogel Not Eke. A telefonszám pedig 0036 30-as 441 63 21. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, amiket pedig akkor mostantól lehet hívni, és lehet feladni lakossági apró hirdetést itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A két telefonszámok 575 17 18, illetve 575 17 19. Külföldről pedig a 00386 2-eset kell először tárcsázni. Következő percekben tehát várjuk az apró hirdetéseket itt az MMR-en.

0: Na van is egy telefonálónk. Haló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Igen. Tomo Vinkovics, kéthengeres kis traktort keresek.
0: Tehát Tomo Vinkovics, kéthengeres kis traktort vásárolnának. Igen?
1: Igen. Azt mondja, érdeklődni.
0: Igen?
1: 18 óra után.
0: 18 óra után.
1: A 092.
0: 092.
1: 349-699-es telefonszámon.
0: 379-6.
1: 340-49.
0: 349.
1: 699.
0: 699-es telefonszám. Rendben, fel is írtuk meg.
1: Zalamegye. Nagyon szépen köszönöm.
0: Meg is van. Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk. Viszontlátásra.

0: És van még egy telefonálónk. Halló, jó napot! Halló, halló!
1: Halló, hallok egymást?
0: Igen, most igen, jó napot!
1: Jó napot! Egy úr keresett Toma Vinkovicsot.
0: Igen.
1: Van egy 826-os múltsárral, pótkocsival, permetezőgéppel eladó.
0: Uh-huh.
1: 041
0: 041
1: 207
0: 207
1: 600
0: és 600
1: 601
0: 601.
1: Igen.
0: Rendben, tehát Toma Vinkovics akkor ugye eladó. Még egyszer csak 800?
1: 826-os
0: Toma Vinkovics. Rendben. Föl is írtuk akkor. Köszönjük szépen.
1: Völgyi falu.
0: Ha, ezt is akkor mellé írjuk. Meg is van. Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk.
1: Hello.
0: Viszont hallásra. Yeah.

0: Van még egy telefonálónk. Halló, jó napot!
1: Halló, jó napot, Attila vagyok. Hintzon motorkerékpárt szeretnék vásárolni.
0: Tehát egy motorkerékpárt vásárolnának, igen?
1: Simpsont, 51-es vagy 50-es, mindegy.
0: Simpson, 50-es vagy 51-es.
1: Bármilyen állapotú, tehát üzemképtelen is jó.
0: Aha, bármilyen állapot, akár üzemképtelen, igen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 447.
0: 447.
1: 3354.
0: 33 és 54. Meg is van akkor. Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk.
1: Köszönöm.
0: Viszontlátásra.
1: Köszönöm.

Na és akkor ismételjük meg a beérkezett apró hirdetéseket. Két hengeres Tomó Vinkovics kis traktort vásárolnának Zalavár megyében. 18-szer után hívhat a telefonszám 092, illetve 92-es körzet 349-699. Eladó 826-os Tomó Vinkovics Völgyi faluban. A telefonszámány pedig ide tartozik ehhez a hirdetéshez a következő 041-207-601. Valamint Simpson 50-es vagy 51-eset vásárolnának bármilyen állapotban, akár üzemképtelent is. Az ajánlatokat pedig akkor a következő telefonszámra várják. 0036 30-as 447 33 54. Na és az imént megérkezett apró hirdetéseket, illetve a délelőttieket is megtalálják majd a honlapunkon, mmr.si, sőt régebbieket is vissza tudnak nézni, úgyhogy akkor azt is mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, és akkor ez volt az apró hirdetés rovat itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Továbbra is jó rádiózás, szép délutát mindenkinek!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnék.

Na még egyszer felhívjuk a figyelmüket egy mai programra, tehát az élethosszig tartó tanulás hete keretében ma 16 órai kezdettel várják az érdeklődőket a Bakanaki tónál megrendezett Art Forest másfél órás túrára, ami valóban lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei séta lesz. Mindenféleképpen több egyszerű kikapcsolódásnál és természetnézésnél. Egy különleges élmény vár tehát mindenkire, erdőfürdőzéssel átszőtt feltöltődés a természet ölelésében. Találkozópont Bakanakitónál az információs pontnál, és az esemény ingyenes, úgyhogy ma 16 órakor vegyenek ezen részt mindenképp. Egy másik zenekar pedig már érkezik is Olajbolyával.

10 perc múlva pedig már a terepjáró várja önöket, benne pedig akkor egy téma, méghozzá rendben egy kétnyelvű középiskola végzős diákjai hagyományosan csatlakozva Szlovénia más végzőseihez, ma délben eltáncolták a ballagási keringőt, és hogy ezzel végső búcsút véve iskolájuktól. Na azért itt-ott még visszamennek, mert ugye kell majd még vizsgázni is. Na erről hallhatnak majd akkor a terepjáróban, 15 órakor, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Csütörtök van, május 21-e, a Moravidéki Magyar Rádióban pedig következik a terepjáró, és ma egy téma várja önöket, úgyhogy nézzük is ezt a témát, számítunk a figyelmükre. A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjai hagyományosan csatlakozva Szlovénia más végzőseihez ma délben eltáncolták a ballagási keringőt. Ezzel végső búcsút véve iskolájuktól, ahova most már csak vizsgázni térnek vissza. Gerebisz Bettina összeállítása.
1: Angliška veriga. Angliška veriga. Naj se sliši. Plesavci poklon.
2: A középiskolák végzős diákjai számára életük egyik legfontosabb eseménye zajlik. Az érettségi és a záróvizsga időszaka. Ma viszont az utolsó iskolai napon igazán gondtalanul telt számukra a találkozás, hiszen csatlakozva más európai fiatalokhoz, pontban 12 órakor a szlovén diákok is együtt eltáncolták a francia négyest. Az évtizedekre visszanyúló ballagási hagyományt a lendvai kétnyelvű középiskola végzősei sem hagyták ki. Felvonulással kezdték a napot, majd délben az iskola sportpályáján perdültek táncra. Az utolsó iskolai napról, az elmúlt évek élményeiről és a merre továbbról kérdeztük a végzősöket. Elsőként Lebargor Alisa, az óvodai nevelés szakirány negyedikes tanulója állt mikrofonunk elé, aki a következőket mondta a búcsúról.
3: Hát őszintén nagyon boldog vagyok, hogy eljutottunk idáig, persze sok pozitív és negatív hátrányokkal, őszintén szép idők elmúltak, és még jönnek még szebbek is. Az iskola, mint maga mondhatjuk, inkább tudást adott, még fejlődést, de élményekkel pedig jó élményekkel fogok elbúcsúzni. Lendváról indultam, már kiskorom óta, és most mondhatjuk, menek a nagy világba, Ljubljana talán, még messzebb is nem tudom, majd meglássuk.
2: Kancsa Lucia végzős gimnazista is mesélt az utolsó iskolai napról.
4: Nekem ez a nap egy mérföldkő, ami a középiskola befejezését jelenti számomra. Szerintem az iskoláról sok jó emlékekkel fogok elmenni, sok új barátokat is szereztem, barátnőket. Igaz, sok jó pozitív emlékkel hagyom el az iskolát. Vágyom a Univerzál Ljubljani Pedagogika Fakulteta Speciálmány Rehabilitatiszka Pedagogika, ha felvesznek.
2: Jezsónik Éva, szintén végzős gimnazista, így nyilatkozott a középiskola befejezéséről.
5: Az iskola szerintem sok tapasztalatot adott, és sok különböző történet, vagyis dolog történt velem ebben a négy évben, ami szerintem nagyon sokat jelentett arra, hogy most felnőttem, többet nem vagyok az a 15 éves lány, aki középiskolába jött, hanem most 19 évesen megyek a nagyvilágba, és szerintem sok minden jóra tanított meg ez az iskola. Hát én szeretnék bejutni a gyógyszerészetre Mariborba, és érettségére pedig most nagyon sokat készülök, mert minél jobban meg kell írnom.
2: A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjaitól Hajdinyák Prendel Szilvia igazgató búcsúzott.
6: Egy újabb generáció, 65 végzős diák búcsúzik ma iskolánktól. Ügyesen helytálltak a táncban és a játékos feladatokban is. A következő időszakban pedig még bizonyítaniuk kell a záróvizsgán, illetve az érettségi vizsgán. Ehhez sok sikert kívánok nekik, amit tudással, bátorsággal és talán egy icipici varázsporral lehet elérni. Az élethez pedig minden jót kívánok nekik, de főleg kitartást, alkalmazkodó képességet, nyitottságot és együttműködési készséget, mert ezek vezetnek a sikeres és boldog élethez.
2: A lendvai középiskola végzőseitől a harmadikos tanulók is búcsút vettek, mégpedig vicces játékok keretében. Mielőtt pedig a ballagók végleg búcsút intettek iskolájuknak, az iskola kulcsát szimbolikusan átadták a következő generációknak.
0: Május 21-e van csütörtök, és a terepjárót hallhatták, amit megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si, azt is böngészszék, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
7: A Muravidék hullámhossza. MMR.

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat, és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

Kedves hallgatóink, népzenei adásunkban ezen a héten a 20. század második felének legjelentősebb népzenegyűjtője Kallós Zoltán munkásságáról ejtünk szót. Tartsanak velünk ma este 17:00.

0: Horizont.
1: A péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Gál Anasztázia kétnyelvű oktatása Muravidéken című dokumentumfilmjéről szólunk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Május 21-e van csütörtök. Az UNESCO pedig 2001-ben felhívást intézett a tagállamokhoz és a civil szervezetekhez, hogy lehetőség minél többek bevonásával és közreműködésével legyen ünnep a kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Ezen a alkalom arra, hogy jobban megértsük a kulturális sokszínűségben rejlő értékeket, és ebből adódóan könnyebben tudjanak együtt élni a különböző kultúrák. Tehát ma a kulturális fejlődés és sokszínűség napja van. 2001 óta, vagyis 25 éve. Mi pedig folytassuk egy kis zenével, 15 óra 23 perc a pontos idő.

A helyzetképben a héten a méhek és a spárga kerülnek a középpontba. Magyar Elem fiatal méhésszel a Méhek Világnapja kapcsán beszélgetünk a méhek fontosságáról és helyzetéről. Hosszúfaluban a Szarjas családnál pedig arról érdeklődtünk, hogy miként alakul az idei spárga szezon. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

Kraszna Orkai László Nobel-díjas író tovább veheti át a különböző elismeréseket, hiszen Szentendre díszpolgára lett, tudta meg a HVG. Az értesülést Fülöp Zsolt Szentendre polgármestere megerősítette. Az HVG információ szerint a hírt eredetileg az állami ünnepen hozták volna nyilvánosságra, ám Szentendre egyik mi hazánkos képviselője, Filó András az erről döntő zárt ülés után egy antiszemita posztban kiszivárogtatta. Fülöp Zsolt a HVG-nek azt mondta: a díszpolgári címmel is szeretnénk kifejezni a város közössége nevében, hogy elismerjük, mennyi mindent tett Kraszna Orkai László a magyar kultúráért, magyar kultúra megismertetéséért, és mivel egykori szentendrei lakosként szentendrei identitása is van, mennyit tett a városért is. Ennek a nagyon szép szimbiózisnak a kifejeződése, hogy Szentendre a díszpolgárává fogadta őt. Szentendre már a Nobel-díj előtt is életmű kiállítás szervezett Kraszna Orkai László művészetéről, mint tudatlan, Kraszna Orkai László prózavilága címmel, méghozzá a helyi Ferenczi Múzeumi Centrumban, amelyet a nagy érdeklődés miatt meg is kellett hosszabbítani. Ez sem volt véletlen, Kraszna Orkainak, amíg itt élt, meghatározó szerepe volt a város kulturális életében, és a lenyomata, személyiségének hatása még most is itt van velünk, fogalmazott át Fülöp Zsolt. Úgyhogy Kraszna Orkai László Szentendre díszpolgára lesz. Ehhez is akkor gratulálunk. Jön a ladány, benne kell, hogy szállj!

15:41 perc lesz mindjárt a pontos idő, és ugye Ladány Bene szólt itt a Muromvidéki Magyar Rádióban. Katinka is itt lesz velünk, Bármit megadnék című dalával. Utána pedig akkor elérkezik a pillanat, amikor meghallgatjuk a 7 zeneszámát, a pedig az pedig nem más, ugye, mint a Nem kell más Pál Dénestől. Úgyhogy jön Katinka, aztán a 7 zeneszáma.

0: Más.
1: Nem kell más, Pád Énes és a hét zene száma itt a Moravidéki Magyar Rádióban. 15 óra 48 perc, pontos, de úgy, hogy 12 perc múlva érkezik majd Faris Doris és hozza ugye a friss híreket. Következő órában pedig jelentkezik majd a visszapillantó is. Úgyhogy továbbra is jó rádiózást és szép délutát kívánunk mindenkinek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány ma áttekintette az államügyészi tanács által összeállított európai ügyészi jelöltek listáját, és felhatalmazta az igazságügyi minisztériumot, hogy továbbítsa a listát az illetékes uniós intézménynek. A tanács Tanja Frank Eller, Matej Ostir és Mariana Grásic ügyészeket javasolta a pozíciókra, jelentették be az ülés után. Tanja Frank Eller és Matej Ostir 2021 óta látja el az európai delegált ügyészi feladatokat. Mariana Grásic kerületi államügyész azonban már 2019-ben pályázott az európai ügyészség posztjára. Szlovénia már egy éve keres új európai ügyészt, ezúttal a hetedik felhívást tették közzé Szlovénia új képviselőjének az európai ügyészségnél való kinevezésére, miután az összes korábbi pályázat sikertelen volt. A legtöbb esetben legalább három jelölt nem nyújtott be pályázatot, ahogyan azt az ügyészségről szóló törvény és az európai ügyészség létrehozásáról szóló rendelet előírja. A ma közzétett tavaszi gazdasági előrejelzésben az Európai Bizottság 0,5 százalékponttal 1,9%-ra csökkentette az idei szlovén GDP növekedésre vonatkozó becslését, és eközben 1,4 százalékponttal 3,5%-ra emelte az inflációs előrejelzést. Ugyanakkor Brüsszel is több mint 3%-os államháztartási hiányt vár idén és jövőre. 2027-ben az Európai Bizottság 2,3%-os növekedést vár a szlovén gazdaságban, ami 0,3%-ponttal kevesebb, mint a tavaly novemberi utolsó előrejelzés. A növekedést várhatóan a belföldi fogyasztás hajtja. A háztartási fogyasztást, amely várhatóan 2,1, illetve 2,8%-kal fog növekedni idén és jövőre, Brüsszel várakozásai szerint a magas foglalkoztatottság és a bérek, beleértve a minimálbéreket és a közszféra béreit is, várhatóan további növekedése fogja ösztönözni. Az Egyesült Államok 2079-ben de jure megszakította diplomáciai kapcsolatait Tajvannal, a közeljövőben azonban találkozhat az amerikai és a tajvani elnök. Ha valóban létrejön ez a találkozó, akkor szakítanak a felek egy régóta érvényben lévő diplomáciai gyakorlattal. A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézné Kína, miután az Egyesült Államok egy 14 milliárd dollár körüli fegyver eladási megállapodásra készül a Peking által el nem ismert Tajvannal. Amikor újságírók megkérdezték Donald Trumpot, hogy szándékában áll-e felhívni a tajvani elnököt, mielőtt további fegyver eladásokról döntene Tajvannak, az amerikai elnök azt válaszolta, beszélni foglak vele, mindenkivel beszélek. Ezután Donald Trump azt mondta, hogy nagyon jól kézben tartják a helyzetet. 50 évvel ezelőtt az Egyesült Államok az egy Kína politikát kezdte alkalmazni, és ennek keretében nem tart fenn hivatalos államközi kapcsolatot Tajvannal. Sport. Lemondott ma posztjáról Zlatko Mateša, a horvát olimpiai bizottság elnöke. A lemondásra azután került sor, hogy napvilágra került. A horvát síszövetséget több millió eurós kár érte, amelyet a horvát sporttörténet egyik legnagyobb korrupciós botrányaként tartanak számon. A horvát nyomozók azt gyanítják, hogy közel 30 millió eurót loptak el a bizottságtól fedőcégeken és külföldi cégeken keresztül.
2: Időjárás.
1: Délután jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel, keleten kisebb eső is eshet. Megjelenkül az északi szél, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki pálya forgalma Nános és Posztojna között a főváros irányában, valamint Unec és Posztojna között Koper felé, a Steyr autópályán pedig Szlovenska Bistrica Sever előtt Ljubljana felé.

16 óra 13 perc pontos idő, és hogy elmítettük, hamarosan majd érkezik ugye a visszapillantó. No, benne pedig az, hogy az egészségügyi nővérek világnapja alkalmából 2016. május 20-án a Moravidéki Egészségügyi Nővérek, Szülésznők és Technikusok Egyesülete szakmai találkozót tartott, ahol többek közt kiosztották az éves elismeréseket. Cigán Szilvia összeállítása tekint majd akkor vissza a 10 évvel ezelőtti eseményre, hogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, de előtte még szóljon az eljátszott gyémánt a Hooligans-től.

0: visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: Az egészségügyi nővérek világnapja alkalmából 2016. május 20-án a Muravidéki Egészségügyi Nővérek, Szülésznők és Technikusok Egyesülete szakmai találkozót tartott, ahol többek közt kiosztották az éves elismeréseket. Cigán Szilvia összeállítása következik.

0: 2016. május 12-én az egészségügyi nővérek nemzetközi napján világszerte, tehát Szlovéniában is az egészségügyi nővérek és technikusok ünnepeltek. Az egészségügyi kivitelezők legnagyobb munkaközösségéről lévén szó, hiszen az egészségügyben dolgozók felét az ápolási személyzet képezi. Szlovéniában közel 18 ezer egészségügyi nővér és technikus gondoskodik a betegekről. Az egészségügyi rendszer első soraiban ott állnak az egészségügyi nővérek. Noha csak kevés alkalom adódik arra, hogy ezt külön kiemelnék, tény, hogy az egészségügyi nővérek az ápoló személyzet képezi az egészségügyi intézetek hajtóerejét. Munkaköri feladataik teljesítése mellett azonban folyamatosan törekszenek az újdonságok bevezetésére, mondta ünnepi beszédében Daniela Möretz, a Muravidéki Egészségügyi Nővérek, Szülésznők és Technikusok Egyesületének elnöke a Moravské Toplicen szervezett szakmai találkozón, amelyen az ápolás és gondozás területén dolgozók gyűltek össze a régióból. Minden éven májusban két ünnepet tartanak. 5-én a szülésznök napján az idén is két területet emeltek ki. A csecsemő halálozás arányának visszaszorítására és a kismamák jobb egészségéért tett törekvések voltak a középpontban. Május 12-én a nővérek nemzetközi napján Bléden volt az immár 15. országos szaktanácskozás, amelyen az ápolási tevékenység flexibilitásáról szóltak a felelősség, biztonság és minőség szemszögéből. A helyszíntű ünnepségen az egybegyülteket és kitüntetetteket üdvözölte Alexander Jósek, Muraszombat polgármestere, és Xenia Pirs, a régiós szakegyesületek elnöke, majd a Muraszombati Zeneiskola és a Zsárek, az egészségügyi dolgozók énekkara által szavatolt kulturális műsort követően a találkozó legünnepélyesebb része következett, az elismerések kiosztása. Két kórházi egészségügyi dolgozónak, Náda Kuhárnak és Dária Hohegernek elismerést adtak át. Régiós szinten a munkaközösség javaslatára a legmagasabb elismerést, az ezüstjelet az idén 5 muravidéki hölgy vehetett át. Erika Császár, a Muraszombati Egészségház nyugalmazott okleveles egészségügyi nővére, Karla Pucsko Zemlic, okleveles nővér és szociális munkása a Gornya-Radgonai Egészségházból, Helena Grábár, okleveles nővér a Muraszombati Kórház sebészeti osztályáról, Simona Marics Tibaut, okleveles nővér a Lendvai Üdések otthonából, és Rozsmán Mária, a Lendvai Egészségház védőnői szolgálatának munkatársa.
1: 15 let že delam v domu starejših Lendava in to sem zelo ponosna, ker so me sodelavci
0: 15 éve dolgozom a Lendvai Idősek otthonában, és nagyon büszke vagyok, hogy a munkatársak engem javasoltak az ezüstjel elismerésre. Hálás köszönetet mondok nekik, valamint a családomnak is, mert megértéssel voltak, amikor a munka miatt nem lehettem velük. Az ezüstjelnek számomra különös jelentősége van. Tudniillik, ha teljes szívvel és lélekkel dolgozol, különösen egy idősek otthonában, mint amilyen a Lendvai, ahol az embertársan, az együttléten, az idős emberek életének minőségén van a hangsúly, érzékkel kell lenned az emberi méltósághoz. Ezt nem lehet megtanulni, ez veleszületett adottság. Nyilatkozta Simona Marics Tibaut. Rozsmán Mária, aki babaápoló védőnői végzettséggel az ápolás szinten minden részlegén, kórházban és egészségházban is dolgozott, az ezüstjelről és munkájáról így nyilatkozott.
2: Legjobban a szívemhez biztos ez áll, amit most már 25 évet csinálok, ez a terepi nővérség. Itt legerősebben, vagy legjobban ki tudod fejteni a szakmai tudásodat, és az emberek közti működésedet, ez csak gazdagítja az embert. Legboldogabb biztos akkor, mikor kinyitom az ajtót, és látom azt az idősebb nénit, bácsit, ragyogó szemmel, köszönettel, hogy jobbul érzi magát, hogy sokat segítettem a közérzetén, tudásommal. Ez a legjobb, ez legjobban boldogít.
3: És hogy érzi a munkatársai, értékelik, tudják értékelni, vagy mi okból javasolták, mert ugye a munkatársak javasolják az elismerést?
2: Hát úgy gondolom, hogy igen. Igaz, hogy a legidősebb vagyok most a patronázsán. Mindannyit így vagy úgy igyekeztem, aki csak hozzám fordult, jó útra, szakmailag, elsősorban szakmailag, idézőjelben mondom, nevelni, de viszont mindig nagyon erősen hangsúlyoztam, hogy ember, az ember, és ha nincs ember, akkor hiába van szakma.
0: A rendezvényen külön gratuláltak kolléganőjüknek, Emma Mesaricsnak, aki az Egyesület javaslatára az egészséges életvitel népszerűsítése terén végzett munkájával a legmagasabb szakmai elismerést, az aranyjelet vehette át május 12-én Bléden.
4: Moje delo, kot sem že prej omenila, ni v beli uniformi, ampak je med ljudmi, lahko rečem tudi zdravimi ljudmi.
0: Munkámat nem nővéri egyenruhában teljesítem, hanem a terepen az emberek között. Sokszor dolgozom egészséges emberekkel. A megelőzés és az egészséges életvitel területén tett törekvésekre az ápolási körökben ez ideig nem nagyon figyeltek fel. Most, amikor az aranyjel átvételekor látták az ajánlásaimat, megértették, mi az én küldetésem a nővéri szakma terén. Már a 10 évvel ezelőtti vízióm az volt, hogy a szakma megértse, miért fontos az egészséges életvitel népszerűsítése. Akkoriban sajnos ez nem sikerült, az emberek, sőt a munkatársaim sem értették igazából, mit szeretnék elérni. Már abban az időben indítványoztam az egészségnevelési szakcsoport megalapítását. Valójában 10 év után az ötlet megérett, meghallgatásra talált, és az idén megalapítottuk az egészségfejlesztő és ápolási szakcsoportot, amire rendkívül büszke vagyok.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

Ugye a héten mi is beszámoltunk arról, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Scherer Péter, ugye 64 éves volt. Na és a port.hu írja, hogy a magyar színház és filmes élet meghatározó alakjára Scherer Péter emlékezik az M5 kulturális csatorna, május 22-én pénteken, tehát holnap 21 órától a Trezor című történelmi thrillert tűzi műsorára, amelyben emlékezetes alakítást nyújtott a színész. A Trezor az a film volt, ami 2018-ban a nagy sikere a vizsga után újra összehozta Göbi Norbert forgatókönyvírót és Bergenti Péterre rendezőt. A történelmi thrillert valós események inspirálták, a történet pedig 1956. novemberében játszódik a forradalom leverése utáni napokban. A sztori szerint a belügyminisztérium trezorkulcsai elvesznek az 56-os forradalom káoszában, ezért a hatóságok kénytelenek egy hírhet egykori bankrablót kihozni a börtönből, hogy feltörje a minisztérium föld alatti trezorját. No, akkor ennek ajtaja mögött azonban egészen más titok rejtőzik, mint amire bárki számít. És kezdetét veszi egy fordulatokkal teli pszichológiai játszma, ahol senki sem az, akinek látszik. A filmben Scherer Péter partnerei Anger Zsolt, Hámori Gabriella és Tasnádi Bence. Az M5 péntek esti vetítése tisztelgés egy sokoldalú, kivételes művész emléke előtt. Scherer Péter minden kétséget kizárólag egyedülálló színfoltja volt a magyar kulturális életnek. Színházi pályafutása során olyan meghatározó társulatokban játszott és rendezett, mint az Arviszuna Színházi Társaság, a Karinti Színház, a Bárka Színház vagy a Krétakör. 2009-től a Nézőművészeti Kft. Alapító tagjaként dolgozott. Karakteres alakításai generációk számára váltak emlékezetessé. Számos nagy sikerű magyar filmben szerepelt, különösen emlékezetes maradt Pepe figurája, amely több Jancsó Miklós filmben formált meg Mucsi Zoltán oldalán. Szinkronszínészként is maradandót alkotott, többek között Steve Carell és Sacha Baron Cohen magyar hangjaként is hallhatta a közönség. Munkásságát számos rangos elismeréssel díjazták. Átvette a színikritikusok díját, a filmkritikusok díját, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Jászai Mari díjat is. 2020-ban Karinti gyűrűvel, 2024-ben Budapesti díjjal tüntették ki, 2026-ban pedig nekiítélték a Páger Antal színész díjat. Tehát most akkor az M5 tisztelek Scherer Péter előtt és holnap, tehát május 22-én 21 órától a Trezor című történelmi thrillert tűzi műsorára. Úgyhogy esetleg otthon lesznek, akkor érdemes megtekinteni ezt a filmet, ha még nem látták, vagy ha látták, akkor meg még egyszer megnézni. Folytassuk egy kis zenével, YouTube Geszti Péter érkezik majd Péterfi Borival is, meg itt lesz az Egyszer Csak is.

Harmadik Károlytól és hallgatóitól is bocsánatot kért a Rádió Caroline Brit Rádió, miután kedden egy számítógépes hiba miatt bemondták a király halálhírét. Az eljárás állítólag minden brit rádiónál készenlétben van, esetükben ez véletlenül aktiválódott. Kedden délután egy számítógépes hiba miatt a Rádió Caroline bejelentette Károly király halálát. A rádióállomás bocsánatot kért a kellemetlenségért, amelyet a valótlan tájékoztatással okoztak, írt a The Guardian. Peter Moore, a rádióállomás vezetője Facebookon közölte, hogy véletlenül aktiválódott az uralkodó halála eljárás, amelyet az összes brit állomás készenlétben tart arra az esetre, ha életét veszteni a brit uralkodó. Elnézést kérünk őfelségétől, a királytól és hallgatóinktól az esetleges okozott kellemetlenségekért, fogalmazott Moore. A bejegyzés nem tért ki arra, mennyi idő telt el azelőtt, hogy észrevették volna a hibát, de szerda délután nem volt elérhető a keddi adás 13:58 és 17 óra között az állomás weboldalán. Tehát akkor történt a bejelentés, amelynek nem kellett volna megtörténnie. Nálunk pedig jön Eros Ramazzotti.

Erasz Ramazzotti volt tehát ez, hamarosan pedig már 17 óra lesz, 17 órakor pedig jön majd Faris Doris a friss hírekkel. A következő órában pedig megismétljük a Gyereksarok című műsort is, úgyhogy maradjanak továbbra is az MMR hullámhosszain.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A közpénzügyi felügyeletért felelős parlamenti bizottság ma vitát tart a közpénzügyek és a gazdaság helyzetéről Robert Golob kormánya mandátumának végén. Ahogy Alenka Bratušek, a bizottság elnöke az ülés összehívásán felidézte, a leköszönő kormány a GDP 3%-a alá kívánja csökkenteni az államháztartási hiányt. A múlt héten a költségvetés felhasználóinak javaslata alapján a kormány olyan intézkedéscsomagot határozott meg, amely 370 millió euróval javítja a 2026-os költségvetési egyenleget. A társasági adóból származó magasabb bevételek miatt 120 millió euróval több bevételre számít, míg 250 millió euró nyerhető a kiadások csökkentésével, valamint az egyes minisztériumok és az egészségbiztosítási intézet intézkedéseivel. Az államháztartási hiány így idén a GDP 2,9%-át tenné ki. Mintegy 2500 középiskolás végzős gyűlt ma össze a Ljubljanai Kongresszusi téren az iskola utolsó napján, hogy délben eltáncolják a hagyományos kvadrilt. Az esemény szervezése 6 hónappal ezelőtt kezdődött, a lebonyolításban pedig 50 ember segédkezett, mondta Tjás Csörncsec, a Szlovén Táncszövetség projektmenedzsere, aki sok sikert kívánt a végzősöknek a diplomaosztáshoz. Az eseményhez összesen 43 európai város csatlakozott, Szlovéniában pedig 18 településen rendeztek közös táncot a végzősök számára. Lendván a kétnyelvű középiskola végzősei az iskola sport pályáján mutatták be ballagási keringőjüket a Guinness rekordért táncolt kvadrill országos program keretében, amelyet a Rádió SI koordinált. A legnagyobb rendezvényt Ljubljanában tartották 2500 végzős diák részvételével. A Szlovén Táncszövetség koordinálásával az eseményt Szlovákia és Szerbia több városában is megrendezték. Szabadkereskedelmi megállapodást köthet Szerbia és Ukrajna, erről tárgyalt Belgrádban Taras Kacska, ukrán miniszterelnök helyettes, a szerb kereskedelmi miniszterrel, a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel. A szerb tárcavezető rámutatott, Belgrád és Kijev előtt nagy lehetőségek állnak a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, különösen a kereskedelem, az energetika, az infrastruktúra és a logisztika területén. Az ukrán politikus szerint különösen a mezőgazdaságban, a gépiparban, az építőiparban és a logisztikában rejlik jelentős együttműködési potenciál. Alexander Vučić szerb elnök külön megbeszélést folytatott Taras Kacskával, amelyen a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, az európai integrációról és a gazdasági együttműködés bővítéséről tárgyaltak. A szerb államfő szerint Szerbia és Ukrajna között jelentős tér van a partneri kapcsolatok kiszélesítésére. Sport. Holnap az első ligában és a másodosztályban is az utolsó fordulókat rendezik. A második ligában 17 órakor kezdődnek az összecsapások. A Nafta vendége a Triglav csapata lesz, még a két ponttal lemaradt Brinjegro Szupje a Bilje ellen játszik. A Naftának mindenképpen győznie kell, hogy a 2026-2027-es idényben ismét a legjobb csapatok között játszhasson az első ligában. A Nafta 17 órától várja a szurkolókat a Lendvai Sportparkban.
2: Időjárás.
1: Délután jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel, keleten kisebb eső is eshet, megélénkül az északi szél. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki pályaforgalma Nános és Postojna között a főváros irányában, a Steyr autópályán pedig Szlovenska Bystrica Sever előtt Ljubljana felé.

5 perc a pontos idő, csütörtök van, május 21-e, és Kardos Horváth János érkezik mindjárt a Föld lakóval. Na utána pedig akkor megismételjük a szombati Gyereksarok című műsort, úgyhogy jó szórakozást hozzá, előtte pedig a Föld lakó.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
1: Játszottunk.
3: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folyt ott?
1: Nagy kocka.
3: Mi az a nagy kocka?
1: Ekkora nagy kockák.
3: Mit csináltatok?
1: Építettünk belőle házat. Dominó kockákból építettünk aszfaltot, és ott járkáltunk be meg ki. Hagytunk egy lukat, és úgy bementünk.
3: Hányan fértek el ebben a házikóban?
1: Hárman. Meg nagyobbra is lehet csinálni.
2: De mit van most, mikor futunk, Zoli?
3: Szeretik futni?
4: Igen.
2: Akkor, mikor mindenkünk kell kapni.
3: Nem fáradtok el?
1: Elja. Leülünk, aztán megbeszéljük. A Izák meg a Domán külön asztalnál vagyunk, én meg a Zala is külön asztalnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
5: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a gyereksarokban. Vidám kacagás és móka hallatszott az elmúlt napokban a lendvai óvoda nagy csoportossaitól. A gyerekek összefogtak és saját kezüleg építettek fel egy kis házikot a csoportszobában. Elárulták azt is, hogy a kaland itt még nem ért véget. Amint jó az idő, a játék az udvaron folytatódik, ahol nagyokat bujócskáznak és kergetőznek. A részleteket már tőlük tudtam meg, de kiktől is?
1: Izák,
2: Domen,
1: Zoe,
2: Zala.
5: Nos, a részletek már is következnek.
3: Egy kis viháncolás volt a csoportban, ugye, amikor benyitottam. Mi folyt éppen, mivel foglalkoztatok?
1: Játszottunk.
3: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folyt ott?
1: Nagy kocka.
3: Mi az a nagy kocka?
1: Ekkora nagy kockák.
3: Mit csináltatok?
1: Építettünk belőle házat.
3: És mi volt ebben az izgalmas, Zoé?
1: Dominó kockákból építettünk aszfaltot, és ott járkáltunk be meg ki.
3: Ez egy nagy valami? Nagy házikot építettetek?
1: Nem, kicsit.
3: Kicsit? És miért vagytok így bemelegedve? Ez burult? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Ez felburult a végén?
1: Nem.
6: Nem.
3: Nem. De miért vagytok így bemelegedve? Annyira mozogtatok, ahogy épült?
1: Nem.
6: Mert... Nem mozogtunk.
1: Játszottunk.
2: Nekem az volt az izgalmas, hogy én a Domene hülyéskedtem.
3: És mind hülyéskedtetek, Domene?
1: Mert...
2: Na, mondd el.
1: Mert játszottunk.
2: Eladtam neki a legóját, a pizzát.
3: Elvitted?
2: Miért? Játszásért törtük.
3: De miért?
2: Hát, megettük.
3: Játszásiból, ugye?
2: Ja.
3: Akkor építettetek akkor Legóból házikot, ha jól értem.
2: Az nem volt éppen Legó, az olyan egyszerű kocka, nincs neve.
3: Egyszerű kockákból épült egy házikó? Zoli, mekkorára épült meg ez a házikó?
1: Nagyra.
3: Mekkorára, hogy mutasd meg, hogy körülbelül.
6: Akkor ez egy ilyen
3: több mint egy méteres valami volt, ugye?
1: Igen.
3: Igen. Nem burulhat össze?
1: Nem.
3: És akkor
1: rombolott.
3: És akkor e körül szaladgáltatok?
1: Bent bujkáltunk.
3: Ja, be is tudtatok menni?
1: Igen, mert hagytunk egy lukat, és úgy bementünk.
3: Hányan fértek el ebben a házikóban?
1: Hárman.
3: Hárman is akár egyszerre bebújhattok?
1: Igen. Ja. Hárman is, meg négyen is.
3: Ja, azért ilyen izgalmas... Öten is, ha összehúzottak, gondolom, ugye?
1: Meg nagyobbra is lehet csinálni.
3: Jaj, még nagyobbra? De akkor ez nagyon izgalmas. Régóta van ez a csoportban itt?
1: Igen. Igen. A kockák régóta.
3: Otthon is vannak ilyen kockáitok?
1: Nem.
3: Azért is ilyen izgalmas itt a csoportban ez, ugye?
1: Igen.
3: Zala, és te mit játszottál éppen a csoportban, amikor én benyitottam hozzád? Mind együtt voltatok?
1: Igen.
6: Igen.
3: Igen. Ki fogtok menni az udvarra, mit mondtak?
1: Nem, mert a Tamás vetett.
3: Mit vetett?
1: Füvet. Hogy nőjön.
3: A Akkor ezek szerint itt nem minden zöld, ugye, az óvi udvarán?
2: Nem.
3: Hol jobb kint lenni az udvaron? Itt az óvodába, vagy akár otthon az udvaron?
2: Az óvodába.
3: Az óviban jobb? Miért jobb, Zoé?
4: Na, van meg.
3: Mi van itt, ami nincs otthon például?
2: Ezek a himbálózók, lépcsők, megmászókák.
7: Nem izgalmas, mikor futunk, Zoé.
3: Szerettek futni?
7: Igen.
2: Akkor, mikor mindenki kell kapni.
3: Nem fáradtok el?
2: Állja, csak van kis cesztá nekünk ott.
3: Megbeszélitek az ügyeket?
2: Igen.
7: Igen.
2: Leülünk, aztán megbeszéljük. Izák meg a Domán külön asztalnál vagyunk, én meg a Zala is külön asztalnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
3: Megbeszélitek?
2: Igen.
3: És ki a főnök, amikor kidönti el, hogy mit fogtok csinálni egymás között?
2: Senki.
3: Csak úgy megbeszélitek?
2: Nem, csak a Zoé meg a Domán.
3: Így megbeszélitek? Ti vagytok a főnökök?
2: Igen.
3: Zoé és Domán? Igen. Domán, te a fiúknál? Zoé, te meg a lányoknál?
2: Igen.
3: És mit szoktál nekik mondani ilyenkor, mikor gyűlésetek van? Na most képzeld el, hogy gyűlésünk van. Én is kislány vagyok. Ilyen 5 éves. Mit mondanál?
2: Futunk és elbújunk, és akkor nem fognak minket látni.
3: Nagyon érdekes.
2: Én megadom, hogy még mindig őket becsapjuk, hogy elbújunk, aztán mikor mennek fel, akkor utálnik, aztán mindig kell mondani, és aztán leölünk.
3: Jaj, hogyha amikor gyűlésetek van, akkor egyből le kell ölni.
2: Igen, és odafutunk, mert az asztal meg a szék messze van, a domb meg a bokor az is messze.
3: Akkor mindig így leültök, megbeszéltek, és taktikát változtattok, ha jól értem, ugye? Hogy mi legyen a következő lépés. Hát akkor majdnem úgy vagytok, mint valamilyen sportjátékban, ugye, amikor az edző visszahívja a csapattagokat, és elmondja, hogy most akkor másképp lesz. Izák, mit szólsz hozzá?
2: Hát igen.
3: Te betartod, amit a Domén mond?
2: Igen.
3: El tudod fogadni?
2: Igen.
3: Zoé, ellenkedik neked valaki? Vagy nem úgy lesz, ahogy mondod?
2: Elbújunk a bokorba, és amikor jönnek, elfutunk a bokorból.
8: Gyerek sarok!
5: Kedves gyerekek, a műsorban a lenvai óvodások szerepeltek. A gyerekek meséje és csillogó szemei mindennél jobban bizonyítják, hogy a legértékesebb játékok nem a boltban kaphatók. A kockák, a gyerekek képzeled világa és a társak összefogása elég ahhoz, hogy a lenvai ovisok felépítsék a saját világukat. Ahol játszhatnak, kint pedig a szaladgálás, a bujócska várja őket. De kik is meséltek ezúttal a műsorban?
2: Izák, Domán, Zoé, Zala.
5: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
8: Gyerek,
0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok megfelelni.

Ha holnapra keresnek programot, akkor itt van néhány javaslat. Az egyik, az sportesemény, ugyanis holnap 17 órakor Lendván, ugye a Lendvai Sportparkban. Az idei labdarúgó szezon a másodosztályban befejeződik, és jön az utolsó forduló, Nafta-Triglav összecsapás, és hát ugye, ha Nafta győz, akkor bajnok. Legyenek ott, és szurkoljanak nekik. Na de lesznek más rendezvények is. Például az egyes szám a Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Lendvai Városi Közösséggel, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézettel, a Lendvai Turisztikai Szövetséggel, valamint a Lendva várja önt és az MMNK-val együttműködve neki mindenkit az Általános Iskolás Zenekarok országos találkozójára. Sansz 2026 címen. Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán lesz ez, és hogy mikor? Május 22-én, tehát holnap 15 órakor. 11 általános iskolás zenekar lép fel Szlovénia minden részéről. Úgyhogy érdemes oda is akkor ellátogatni, sőt, lesz egy freestyle hip-hop show is, amit meg lehet majd tekinteni. Szeretettel várnak mindenkit a Fény a határon, Brenner János és Halász Dániel Vértanúk nyomában című vándor kiállítás megnyitójára, amelynek a helyszíne pedig Halász Dániel otthon, Verika Polanán. Ez a megnyitó május 22-én lesz, tehát pénteken, szintén holnap, 16 óra 30 perckor. Kiállítás megnyitja Magyar János lendvagösség polgármestere, felépnek pedig az idős otthon a lakóinak énekkara. Tehát ezt is akkor érdemes megtekinteni. Halász Dániel otthon, Verika Polanán, holnap 16 óra 30 perckor. Na, a Városi Könyvtár lenti pedig szeretettel vár mindenkit, Szomi Béla költő, műfordító, zeneszerző, Adj már csendességet című Balassi Bálint műveiből készült fordítás kötetének bemutatójára. Helye pedig ugye akkor a Városi Könyvtár lenti, az ideje május 22-e, tehát szintén ugye holnapi nap, 17 óra. Köszöntőt mond lenti város polgármester Horváth László, Kepegoczon Lili lesz az, aki veszeti majd a beszélgetést, közreműködnek pedig még Baksa Melinda, valamint Horváth Bernadett. Úgyhogy akkor ezeket is ajánljuk a figyelmükbe. Na egyébként két eseményt majd megemlítünk, amelyek ugye szombaton is lesznek, de előtte egyet szerelünk. Jön a Rockset!

Szombaton tehát, május 23-án két tradicionális rendezvény is sorra kerül itt a Muravidéken. Az egyik 11 órakor kezdődik, méghozzá Hosszúfaluban, az ottani faluházni, illetve falu otthonna, és 11 órakor lesz, tehát akkor a köszöntő, utána pedig akkor konyha, és minden, ami ugye spárga. Tehát ételek, italok, minden a spárgával. És a spárga tudjuk, hogy egészséges, úgyhogy látogassanak el oda mindenképp. De lesz majd amúgy lendvai fröccs is például, vagy hazai piac is, tehát vásárolni is lehet. 13 órától pedig szórakoztató műsor is lesz, meg gyerekprogram is lesz, és a Duo Sausage is ott lesz, akik pedig akkor a jó hangulatról gondoskodnak majd. Na a másik ilyen a tradicionális rendezvény az pedig a Hodos Pince, illetve Pince Hodos gyalogtúra. És akkor néhány információ azoknak, akik szeretnének részt venni. A Hodosra induló autóbusz, tehát 5 órakor indul a Lendváról, tehát hajnalban, a spárüzlet előtti busz megállóból. Mert ugye idén Hodosról Pincéig megy majd az út. Ma az utazás díját a buszon menet közben lehet majd megfizetni. Lendván felszálló felnőttek számára az utazás 10 euró, míg a Dobronakon felszállóknak 5 euró. Kiskorúak számára az utazás ingyenes. A túra befejezés után Pincéről visszaútra is biztosítanak autóbuszt mindazok számára, akik igénylik. A vételdíj pedig megegyezik az odautazás árával, ugye. Na, a Hodosi vasútállomásnál a rajtnál csatlakoznak majd hozzájuk, mármint a túrázókhoz, a Kuricskorról, valamint Muravidék és Magyarország közeli településéről érkező túrázók is, és jelenleg, ahogy írják a szervezők, több mint 70 résztvevő jelentkezett, ami új csúcsnak számít a túra eddigi történetében. Egyébként az időjárás is partner lesz, úgy tűnik majd. Útközben folyamatosan pontos tájékoztatást adnak majd a pihenőhelyekről, Dobronakon hosszabb ebédszünetet is tartanak, előre láthatólag körülbelül egy órásat. És legkésőbb 13:30 perckor indulnak tovább Lendva irányában. Az időbeosztás ugye a gyaloglás tempójától is függ majd. A pincei célba érkezés várható időpontja körülbelül 19 óra körül lesz. A Hodos felinduló autóbusz tervezett indulása pedig 21 órakor lesz. Úgyhogy 11. Hodos Pince gyalogtúra, ez is akkor szombaton, május 23-án, ezt is ajánljuk akkor mindenképp a figyelmükbe, elsősorban a túra kedvelőknek, hogy ezen is vegyenek részt. Jön Bari Laci, meg aztán itt lesz velünk Ditka is.

Na ez volt akkor Ditka felvétele és a Ljubim című dalt hallhattuk. Hamarosan pedig 18 órakor hallhatjuk az esti krónikát, és ugye összefoglaljuk a nap legfontosabb hírügynökségi híreit, utána pedig akkor várja majd önöket Hunyadi Péter, hiszen jön majd a népzenei műsor, hogy továbbra is tartalmas lesz a délután itt a Muravidéki Magyar Rádióban, maradjanak velünk, szóljon egy kis zene, majd 18 órakor krónika, utána pedig népzenei műsor.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, íme néhány részlet az adás tartalmából.
2: Az SDS, a Demokraták, valamint az NSZI, az SNS és a Fókusz párt ma koalíciós megállapodást írt alá.
1: A közpénzügyi felügyeletért felelős parlamenti bizottság ma vitát tart a közpénzügyek és a gazdaság helyzetéről.
2: A muravidéki gazdaság stabil növekedést, rekordbevételeket és magasabb hozzáadott értéket produkált 2025-ben.
1: 2500 középiskolás végzős gyűlt ma össze a Ljubljanai Kongresszusi téren az iskola utolsó napján, hogy délben eltáncolják a hagyományos kvadrilt.
2: Hétfőn kezdi meg munkáját az a Magyar-Osztrák Bizottság, amelynek feladata a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés feltárása lesz.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. Az SDS, a Demokraták, valamint az NSZI, az SLS és a Fókusz párt ma koalíciós megállapodást írt alá. A megállapodás aláírása zárt ajtók mögött történt, de várhatóan a megállapodás tartalmát ma nyilvánosan is bejelentik. A jobboldali koalíció prioritásai között szerepel Szlovénia fejlődése és jóléte, a korrupció elleni küzdelem, a decentralizáció és a bürokrácia csökkentése.
2: A koalíciós pártok képviselője Janez Jánosról, az SDS vezetőjéről szóló szavazás előtti napon írták alá a megállapodást. Az új koalíciós pártok képviselői mellett a formálisan ellenzékben maradt Resnica képviselő is hozzájárultak a jelöltséghez szükséges aláírásokhoz. Mivel az említett pártoknak összesen 48 szavazatuk van, Jánosnak pedig 46 szavazatra van szüksége a megválasztásához, várhatóan Jánosat pénteken megválasztják, és az ország történetében negyedszer kap kormányalakítási mandátumot.
1: A közpénzügyi felügyeletért felelős parlamenti bizottság ma vitát tart a közpénzügyek és a gazdaság helyzetéről Robert Golob kormánya mandátumának végén. Ahogy Alenka Bratušek, a bizottság elnöke az ülés összehívásán felidézte, a leköszönő kormánya GDP 3%-a alá kívánja csökkenteni az államháztartási hiányt.
2: A múlt héten a költségvetés felhasználóinak javaslata alapján a kormány olyan intézkedés csomagot határozott meg, amely 370 millió euróval javítja a 2026-os költségvetési egyenleget. A társasági adóból származó magasabb bevételek miatt 120 millió euróval több bevételre számít, míg 250 millió euró nyerhető a kiadások csökkentésével, valamint az egyes minisztériumok és az egészségbiztosítási intézet intézkedéseivel. Az államháztartási hiány így idén a GDP 2,9%-át tenné ki.
1: A muravidéki gazdaság stabil növekedést, rekordbevételeket és magasabb hozzáadott értéket produkált 2025-ben. Ugyanakkor magasabb költségeket és alacsonyabb nyerességet is mutatott, közölte a muraszombati IPES kirendeltsége.
2: Robert Grácha, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója elmondta, hogy a gazdaságra nyomás nehezedik a növekvő költségek miatt, amelyek csökkentik a jövedelmezőséget. Claudia Gyergyek vezető tanácsadó elmondta, hogy a muravidéki vállalatok 2025-ben több mint 4,5 milliárd eurós bevételt értek el, ami 9%-os növekedést jelent, míg a kiadások még gyorsabban, jó 10%-kal nőttek. A tevékenységek közül a feldolgozóipar továbbra is kulcsfontosságú, a nyereség közel felét generálja, és a régió összes munkavállalójának közel felét foglalkoztatja.
1: Mintegy 2500 középiskolás végzős gyűlt ma össze a Ljubljanai Kongresszusi téren az iskola utolsó napján, hogy délben eltáncolják a hagyományos kvadrilt. Az esemény szervezése 6 hónappal ezelőtt kezdődött, a lebonyolításában pedig 50 ember segédkezett, mondta Tjás Csöncsec, a Szlovén Táncszövetség projektmenedzsere, aki sok sikert kívánt a végzősöknek a diplomaosztáshoz.
2: Az eseményhez összesen 43 európai város csatlakozott, Szlovéniában pedig 18 településen rendeztek közös táncot a végzősök számára. Lent van a kétnyelvű középiskola végzősei, az iskola sportpályáján mutatták be ballagási keringőjüket, a Guinness Recorded Táncot Quadrille országos program keretében, amelyet a Rádió Eszi koordinált. A legnagyobb rendezvényt Ljubljanában tartották, 2500 végzős diák részvételével. A Szlovén Táncszövetség koordinálásával az eseményt Szlovákia és Szerbia több városában is megrendezték.
1: A ma közzétett tavaszi gazdasági előrejelzésben az Európai Bizottság 0,5 százalékponttal 1,9%-ra csökkentette az idei szlovén GDP növekedésre vonatkozó becslését, és eközben 1,4%-ponttal 3,5%-ra emelte az inflációs előrejelzést. Ugyanakkor Brüsszel is több mint 3%-os államháztartási hiányt vár idén és jövőre.
2: 2027-ben az Európai Bizottság 2,3%-os növekedést vár a szlovén gazdaságban, ami 0,3%-ponttal kevesebb, mint a tavaly novemberi utolsó előrejelzés. A növekedést várhatóan a belföldi fogyasztás hajtja. A háztartási fogyasztást, amely várhatóan 2,1, illetve 2,8%-kal fog növekedni idén és jövőre, Brüsszel várakozásai szerint a magas foglalkoztatottság és a bérek, beleértve a minimálbérek és a közszféra béreit is, további növekedésre fogja ösztönözni.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Hétfőn kezdi meg munkáját az a Magyar-Osztrák Bizottság, amelynek feladata a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárása lesz. Erről tett bejelentést Magyar Péter ma Bécsben, miután tárgyalásokat folytatott Christian Stocker osztrák kancellárral.
2: A közös egyeztetést követően tartott tájékoztatón a magyar kormányfő arról beszélt, hogy az ügy súlyossága miatt teljes átláthatóságra és összehangolt nemzetközi együttműködésre van szükség. Magyar Péter külön megköszönte osztrák partnerének a kérdésben tanúsított rugalmasságát, és hangsúlyozta, a felek egyetértettek abban, hogy nincs helye a mellébeszélésnek, ezért a vizsgálat során teljes transzparenciára és a két állam közös munkára lesz szükség. A miniszterelnök szerint az ügy nem csupán környezetvédelmi, hanem komoly társadalmi kérdés is, mivel sok ezer magyar családot érinthet a szennyezés következménye.
1: Szabadkereskedelmi megállapodást köthet Szerbia és Ukrajna. Erről tárgyalt Belgrádban Tarasz Kacska, ukrán miniszterelnök helyettes a szerb kereskedelmi miniszterrel, a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel. A szerb tárcavezető rámutatott, Belgrád és Kijev előtt nagy lehetőségek állnak a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, különösen a kereskedelem, az energetika, az infrastruktúra és a logisztika területén.
2: Az ukrán politikus szerint különösen a mezőgazdaságban, a gépiparban, az építőiparban és a logisztikában rejlik jelentős együttműködési potenciál. Alekszandar Vučić szerb elnök külön megbeszélést folytatott Tarasz Kacskával, amely a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, az európai integrációról és a gazdasági együttműködés bővítéséről tárgyaltak. A szerb államfő szerint Szerbia és Ukrajna között jelentős tér van a partneri kapcsolatok kiszélesítésére.
3: Sport.
1: A férfi kosárlabda OTP Banka Liga elődöntőjének második mérkőzését kezdték 18 órakor a Perspektíva Illíria és a Körka között. Az első meccset a Körka nyerte meg 94-80-ra. Lemondott ma posztjáról Zlatko Matesa, a horvát olimpiai bizottság elnöke. A lemondásra azután került sor, hogy napvilágra került, a horvát síszövetséget több millió eurós kár érte, amelyet a horvát sporttörténet egyik legnagyobb korrupciós botrányaként tartanak számon. A horvát nyomozók azt gyanítják, hogy közel 30 millió eurót loptak el a bizottságtól, fedőcégeken és külföldi cégeken keresztül. Holnap az első ligában és a másodosztályban is a bajnokság utolsó fordulóira kerül sor. A második ligában 17 órakor kezdődnek az összecsapások. A Nafta vendége a Triglav csapata lesz, még a két ponttal lemaradt Brinjegro Szuplje a Bilje ellen játszik. A Naftának mindenképpen győznie kell, hogy a 2026-2027-es idényben ismét a legjobb csapatok között játszhasson az első ligában. A Nafta 17 órától várja a szurkolókat a Lendvai Sportparkban.
4: Időjárás.
2: Este fokozatosan beborul az ég és eláll a szél. Éjszaka többfelé derült időre lehet számítani. Holnap napos időre van kilátás, keleten mérsékelten borult lesz az ég. Helyenként megélénkül az északkeleti szél. Reggel 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 23 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 27 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Moravidéki közutak forgalmával nem jelentettek fennakadást. Estégi utómer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távlabra tartók figyelmébe, akarozik a Gorenszkő pálya forgalma Börnik előtt Jesenice irányában, a tengermelléki sztrádán Nanosz előtt Ljubljana felé.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

Kedves hallgatóink! Önök a Moravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a 20. század második felének legjelentősebb népzenegyűjtője Kallós Zoltán munkásságáról ejtünk szót. A felvezetőben Boncidai Muzsika szólt. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. Kallós Zoltán Erdélyben válaszúton született, kerek

Bekken száz esztendeje. Népzenei gyűjtő munkájának eredményeként mintegy 15 ezer dallamot rögzített. Felvételeiből számos hangzóanyagot jelentetett meg, illetve archivált az utókor számára. A nevét viselő Kallós Archívum a népzene szakma egyik legfontosabb forrásanyaga. Nagy szerepet játszott az erdélyi és magyarországi táncház mozgalom létrejöttében és elterjedésében. Életműve ugyanakkor nem csak a múlt kincseinek feltárásáról, hanem a jövőről is szólt. Szülőfalujában, Válaszúton, az általa létrehozott mezőségi szorványkollégium és oktatási központ várként emelkedik ki az erdélyi magyar közművelődés világában. A következő felvételeken Kallós Zoltán válaszúti dalokat énekel az Ökrös Zenekar kíséretében.

Kallós Zoltán népzenegyűjtői tevékenységének súlypontjai szülőföldje a mezőség mellett életének különböző állomás helyeihez kapcsolódtak. Miután 1946-ban tanítói diplomát szerzett Kolozsvárott, tanítóként Magyar Vistába került. Ez a település Kalotaszeg Nádasmenti kistájának egyik leggazdagabb folklórjával bíró falu közössége volt akkoriban, melynek beható megismerése, megélése nagy hatással volt a fiatal népzenekutató későbbi munkásságára. Következő felvételeinken Kallós Zoltán magyar vistai népdalokat énekel.

Magyar Vistából Moldvába Lészpedre került, ahol tanítói munkássága mellett Kallós már komoly népzenegyűjtői munkát is végzett, és a folklór minden műfaját gyűjtötte. Nagy sikert aratott gyűjteménye a Balladák könyve, mely a leggazdagabb magyar ballada gyűjtemények egyike. Új Guzsajan mellett című másik könyve egy Klézsei asszony énekes repertoárjának monografikus gyűjteménye, amely egyszer s mint az első kísérlet a magyar ballada kutatásban egy személyi monográfia összeállítására. A moldvai magyar folklór gyűjtések kiemelkedő fontosságúak voltak a 60-as, 70-es években, mivel ebben a régióban a román államhatalmi szervek igyekeztek minden eszközzel megakadályozni az ilyen jellegű tevékenységeket. Felvételeinken most Kallós Zoltán moldvai gyűjtéseinek anyagából való zenei összeállítások szólnak.

Kallós életútjának következő állomása Gyimes, ahová rövid politikai indíttatású bebörtönzése után faipari vállalati alkalmazottként kerül, és természetesen újra népzenei gyűjtésekbe kezd. Következő felvételeinken megszólaló gyimesi népdalok ezt a korszakát idézik.

Kallós Zoltán életművének fontos eleme a tanítói és népzenegyűjtői tevékenységek mellett a közösségi életben játszott szerepe. Aki a 70-es, 80-as években Erdélyben népzene és néptáncok gyűjtésével foglalkozott, az ő útmutatására, terepismeretére, kapcsolatrendszerére mindig számíthatott. Később szabad művészi pályára lépve a kolozsvári táncház mozgalom egyik tanácsadója lett. 1992-ben létrehozta a Kallós Zoltán Alapítványt, amelynek keretében szórványvidékeken élő magyar gyermekek anyanyelvi oktatását szervezik meg válaszúton, bentlakásos rendszerben. Az alapítvány ma is hatékonyan működik, évente számos népzenei tábort szervez. Életének utolsó évtizedeiben Kallós Zoltán Kolozsváron és válaszúton élt és alkotott. Kitüntették a Magyar Művészet címmel, valamint kétszeres Kossuth díjas és Magyar Korvin Lánc tulajdonos is volt. Kedves hallgatóink! Mai adásunkban az éppen 100 esztendővel ezelőtt született Kallós Zoltán munkásságáról emlékeztünk meg, megszólaltatva a népzenekutató által bejárt tájegységek dalait. Végezetül szóljon az általa nagyon kedvelt válaszúti népdal, a Fordulj kedves lovam napszentület felé kezdetű összeállítás. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Na ez volt tehát akkor a népzenei műsor, amit hallottuk, és ugye Hunyadi Pétert. Csütörtök van, május 21-e, és 2,5 perc múlva 19 óra lesz. 19 órakor pedig már érkezik az esti mese. Kögei Matyit fogják majd hallani, Benedek Elek mesét, Mandácska Esztertől, ugye. Mi pedig megköszönjük a figyelmüket, és hogy az MMR-rel voltak. Lebár Teodor volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket Faris Doris szerkesztette. Köszönjük tehát, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is az MMR-rel, mert a mese után jönnek a magyar nóták és a csárdások, majd természetesen 20 órakor megismételjük a terepjárót, 20 óra 30 perckor az arénát, 21 órakor pedig az iránytűt, és utána is szól a zene, hajnaltól pedig ismételten élő, vezetett adás várja önöket. Úgyhogy holnap is válasszák az MMR-t, meg addig is akkor jó rádiózást, szép estét!

0: Benedek Elek, Kökény Matyi. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak két fia meg egy leánya. Egyszer a kisebbik legény fölkészül szántóba, s mondja a húgának: aztán délben gyere ki a földre, hoz nekem ebédet.
1: Vinnék én,
0: mondotta a leány,
1: csak nem tudom, merre van az a föld, ahol szántasz.
0: Hát ha nem tudod, akkor az én udvarunk mellett az ekefasat beleakasztom a földbe, a barázdát húzok egész addig a földig, ahol szántok. Hát azon a barázdán elhozhatod az ebédet.
1: Hát a legény úgy is tett, ahogy mondta. A házuktól a szántóföldig barázdát húzatott, de egy kevés idő múlva oda ment az ördög a ház mellé, aztán az is húzatott egy barázdát, de nem arra, amerre a legény, hanem az ő háza felé.
0: Elkövetkezik a dél, leány indul az ebéddel, s hát amint kimegy az udvarból, hát két barázda van előtte. Nem tudta, hogy melyik az igazi. Hát találomra beleállott az egyikbe. Történetesen éppen az ördög barázdájába állott bele, s annak a nyomán az ördög házához ért. Az ördög már várta a leányt. Ott állott a háza előtt, de bezzeg megijedt szegény leány, mikor látta, hogy hová került. Kérdi az ördögöt:
1: ugyan bizony nem látta a bátyámat?
0: De bizony láttam, hanem az ebéddel úgyis elkéstél. Messze van az a föld ide, ahol a bátyát szánt. Na, gyere csak be az éjházamba, maradj nálam. Akart, nem akart bemenni a leány, megfogta az ördög, bevitte a házába, s többet el sem eresztette. Este felé hazamegy a legény a szántóból, zsörtölődik, zsémbelődik, hogy mi dolog ez, hát nem visznek neki ebédet, étlen szomjan szánt reggeltől estélig.
1: Hely, de megijedt a szegény asszony, s mondja a fiának: hiszen a húgod elment még déli harangszó előtt.
0: Nem tudták elgondolni, hová, merre tűnhetett el. Kimennek a házból, kérdik ezt is, azt is, senki sem látta. Egyszerre csak megpillantja a legény a másik barázdát. Mindjárt gondolta, hogy ez az ördög munkája lehet, mert éppen háromszor olyan széles volt a barázda, mint az övé. Hát elindult a barázdában, s meg sem állott az ördög házáig, mikor odaért, az ördög éppen a ház előtt állott.
2: Hé, ördög! Kérdi a legény. Itt te a húgom!
0: Itt bizony, mondja az ördög. Éppen most főzi a vacsorát. Gyere be, egyél te is! Bemegy a legény, s hát csak ugyanott a húga. Éppen akkor kavargatta két nagy kondérban egy-egy gyökörnek a húsát.
2: Na, sógor! Mondotta az ördög. Az egyik kondérban is egy gyökörnek van a húsa, meg a másikban is. Meg aztán itt van két hordó bor. Az egyik kondérhúst edd meg te. A másikat megeszem én. Az egyik hordó bort megiszom én, a másikat meg idd meg te. Akkor aztán megküzdünk, s ha földöz vágsz, viheted a húgodat.
0: Neki lát a szegény legény az evésnek, az ivásnak. Turkált a hús között, evett, amit ehetett, bort is ivott, amit ihatott, de még jó formán hozzá sem kezdett az evéshez, iváshoz, az ördög már megette az egyik ökröt.
2: Ki itta a hordó bort?
0: Na de akkor nagy hirtelen megragadta a legény, s úgy földhöz vágta, hogy a pokol fenekéig meg nem állott. Áj, a szegény öreg asszony csak várta a fiát. Elmúlt az este, elmúlt az éjszaka, s nem jött vissza. Reggel aztán útnak indult a nagyobbik fia is. Végig a barázda mellett ment, meg sem állott az ördög házáig. Áj, de éppen úgy járt, mint az öccse. Őt is ledobta az ördög a pokol fenekére. Szegény özvegyasszony kifogyott mind a három gyermekéből. Éjjel-nappal siratta őket, de hiába siratta, a sírására nem kerültek vissza. Mindazon sopánkodott, mindazon kesergett, hogy bár csak egy maradt volna meg a három gyermekéből, vagy ha az Isten elvette mind a hármat, hát áldaná meg egyel.
1: Na, de halljatok csak ide, mi történt. Amint egyszer ment mendegélt a mezőn, egy kökénybogyót talált az úton. Fölveszi, nézi, nézi a kökényt, s felsóhajt az égre.
2: Ó, édes Istenem! Bár csak ekkora gyermekem volna, mint ez a kökény.
1: Azzal hazament, s még egy nap sem múlt el. Az Isten csak ugyan megáldotta egy akkora gyermekkel, hogy alig látszott ki a földből. De az a gyermek csodálatos gyermek volt ám, mert ahogy a világra jött, mindjárt beszélni kezdett, s olyan rettentő nagy volt az ereje, hogy a legnagyobb fát is kicsavarta a töviből. Hanem hiába azért csak mégis kicsi volt, s ezért a faluban őt Kökény Matyinak hívták. Na telik múlik az idő, s látja Kökény Matyi, hogy az édesanyja mindig sír, kesereg, kérdi egyszer az anyjától. Édesanyám, mi nagy bánatja vagyon, hogy sírás-rívás éjjele meg nappala?
2: Jaj, édes fiam, van nekem mit sirassak halálom órájáig. Volt két szép fiam, egy szép leányom, s mind a három az ördög kezére került.
1: Már bizony, ha oda kerültek, egyet se sírjon édesanyám, majd visszahozom én őket. Na, szót sem szólt többet, elment a kovácshoz. Azzal csináltatott egy három mázsás kalapácsot. Annak a nyelét amúgy legényesen a gatyája ráncába szúrta, úgy ment az ördög házához. Akkor is ott állt az ördög a ház előtt. Tudta jól, hogy miben jár Matyi, s már messziről kiáltotta. Na, gyere csak! Gyere, Kökény Matyi, itt vannak a testvérei! Oda megy Matyi, megáll az ördög előtt, s mondja neki. Tudod-e, hogy miért jöttem?
2: Tudom, felelte az ördög. Vissza akarod vinni a testvéreidet, de abból nem eszel.
1: A közben bemennek a házba, ott mindjárt az ördög két ökröt megsüttet, két hordó bort csapra üttet, s mondja Matyinak.
2: Na, Matyi sógor, egyél, igyál, s ha hamarabb megeszed, meg megiszod a részedet, mint én. Akkor nem bánom, vidd vissza a testvéreidet.
1: Hová ette, hová itta Matyi az ő részét, azt én nem tudom. Elég az, hogy az ördög még belése kezdett az evésbe, ivásba, ő már fényesre is nyalta a kondér fenekét.
2: Na, akkor aztán előrántotta a három mázsás kalapácsot a gatyája ráncából, s úgy fejbe vágta az ördögöt, hogy az egyszeriben kiadta a gonosz lelkét.
1: Ej, de bezzeg mentek haza nagy örömmel a testvérek, s bezzeg örült a szegény özvegyasszony, s összecsődült az egész falu, csodálkoztak, álmélkodtak Kökény Matyi nagy vitézségén. Attól kezdve vígan éltek, még a királlyal sem cseréltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Holnap legyen Kökény Matyi a ti vendégetek.
3: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
4: Jó éjszakát.
5: Szép álmokat.
6: Szép álmokat.
7: Muravidéki Magyar Rádió.
8: A hét magyar nótája.

0: Csütörtök van, május 21-e, a Moravidéki Magyar Rádióban pedig következik a terepjáró, és ma egy téma várja önöket, úgyhogy nézzük is ezt a témát, számítunk a figyelmükre. A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjai hagyományosan csatlakozva Szlovénia más végzőseihez ma délben eltáncolták a ballagási keringőt. Ezzel végső búcsút véve iskolájuktól, ahova most már csak vizsgázni térnek vissza. Gerebisz Bettina összeállítása.
1: Angliška veriga. Angliška veriga. Naj se sliši. Plesalci poklon.
2: A középiskolák végzős diákjai számára életük egyik legfontosabb eseménye zajlik. Az érettségi és a záróvizsga időszaka. Ma viszont az utolsó iskolai napon igazán gondtalanul telt számukra a találkozás, hiszen csatlakozva más európai fiatalokhoz, pontban 12 órakor a szlovén diákok is együtt eltáncolták a francia négyest. Az évtizedekre visszanyúló ballagási hagyományt a lendvai kétnyelvű középiskola végzősei sem hagyták ki. Felvonulással kezdték a napot, majd délben az iskola sportpályáján perdültek táncra. Az utolsó iskolai napról, az elmúlt évek élményeiről és a merre továbbról kérdeztük a végzősöket. Elsőként Lebargor Alisa, az óvodai nevelés szakirány negyedikes tanulója állt mikrofonunk elé, aki a következőket mondta a búcsúról.
3: Hát őszintén nagyon boldog vagyok, hogy eljutottunk idáig, persze sok pozitív és negatív hátrányokkal, őszintén szép idők elmúltak, és még jönnek még szebbek is. Az iskola, mint maga mondhatjuk, inkább tudást adott, még fejlődést, de élményekkel pedig jó élményekkel fogok elbúcsúzni. Lendváról indultam, már kiskorom óta, és most mondhatjuk, menek a nagy világba, Ljubljana talán, még messzebb is nem tudom, majd meglássuk.
2: Kancsa Lucia végzős gimnazista is mesélt az utolsó iskolai napról.
4: Nekem ez a nap egy mérföldkő, ami a középiskola befejezését jelenti számomra. Szerintem az iskoláról sok jó emlékekkel fogok elmenni, sok új barátokat is szereztem, barátnőket. Igaz, sok jó pozitív emlékkel hagyom el az iskolát. Vágyom a Univerzál Ljubljani Pedagogika Fakulteta Speciálline Rehabilitatiska Pedagogika, ha felvesznek.
2: Jezsónik Éva, szintén végzős gimnazista, így nyilatkozott a középiskola befejezéséről.
5: Az iskola szerintem sok tapasztalatot adott, és sok különböző történet, vagyis dolog történt velem ebben a négy évben, ami szerintem nagyon sokat jelentett arra, hogy most felnőttem, többet nem vagyok az a 15 éves lány, aki középiskolába jött, hanem most 19 évesen megyek a nagyvilágba, és szerintem sok minden jóra tanított meg ez az iskola. Hát én szeretnék bejutni a gyógyszerészetre Mariborba, és érettségére pedig most nagyon sokat készülök, mert minél jobban meg kell írnom.
2: A lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákjaitól Hajdinyák Prendel Szilvia igazgató búcsúzott.
6: Egy újabb generáció, 65 végzős diák búcsúzik ma iskolánktól. Ügyesen helytálltak a táncban és a játékos feladatokban is. A következő időszakban pedig még bizonyítaniuk kell a záróvizsgán, illetve az érettségi vizsgán. Ehhez sok sikert kívánok nekik, amit tudással, bátorsággal és talán egy icipici varázsporral lehet elérni. Az élethez pedig minden jót kívánok nekik, de főleg kitartást, alkalmazkodó képességet, nyitottságot és együttműködési készséget, mert ezek vezetnek a sikeres és boldog élethez.
2: A lendvai középiskola végzőseitől a harmadikos tanulók is búcsút vettek, mégpedig vicces játékok keretében. Mielőtt pedig a ballagók végleg búcsút intettek iskolájuknak, az iskola kulcsát szimbolikusan átadták a következő generációknak.
0: Május 21-e van csütörtök, és a terepjárót hallhatták, amit megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si, azt is böngészszék, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. MMR. A zene összeköt.
1: Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
2: Svédország 6-0-ra verte Szlovéniát, és megszerezte második győzelmét a férfi jégkorong világbajnokság B csoportjának 6. játéknapján. A mérkőzésen De La Rose és Raymond is duplázni tudott. A szlovénok elszenvedték 3. vereségüket. Pénteken Kanada következik. A Norvégia elleni mérkőzéshez hasonlóan Edo Treglav, szövetségi kapitány a keddi Szlovákia elleni megterhelő találkozó után ezúttal is pihentette első számú kapusát, Lukas Horakot, és ismét Jan Usznak adott lehetőséget a kapuban. A szlovénok bátran kezdték a mérkőzést. Matic török már az első percben helyzetbe került. A svédek azonban gyorsan a papírformának megfelelő mederbe terelték a játékot. Szlovénia küzdött. Svédország viszont könyörtelenül kihasználta a lehetőségeit, és gólokra váltotta azokat. Az utolsó játék részben már csak az volt a kérdés, hogy a svédek visszavesznek-e a tempóból, illetve sikerül-e a szlovénoknak legalább a becsület gólt megszerezniük. Mivel ez nem sikerült, a szlovénok már 24 éve nem tudtak gólt lőni Svédországnak. Matic török nyilatkozott a szlovén RTV-nek.
3: Azt hiszem, 3 óriási helyzetem is volt, úgyhogy nem tudom, miért nem sikerült betalálni. Talán kicsivel több koncentráció kellett volna ezekben a döntő pillanatokban. De ha egyszer meg kellett történnie, akkor jobb, hogy ma történt meg, mint később, a végén. Tovább kell küzdenünk. Szerintem tényleg harcoltunk. Különösen az első harmadban játszottunk jól. Talán a második volt egy kicsit gyengébb. A harmadik harmadban aztán ismét jobban küzdöttünk. Úgy gondolom, ebből a meccsből minél kevesebb negatívumot és minél több pozitív dolgot kell magunkkal vinnünk. Most pihenünk, aztán következik Kanada.
4: Csak negatívnik, csak pozitívnik sztorisztíték, mert jutra pocsíjama, papá Kanada nasledne.
2: Robert Szabolics csapatkapitány hozzátette, talán kis szerencse is hiányzott. Volt néhány nagyon szép helyzetünk, így akár pár gólt is szerezhettünk volna. Néhány lövésünk kijött róluk. Nekik is sok próbálkozásuk volt, de kis szerencsével talán kedvezőbb eredményt is elérhettünk volna. Ember előnyös játékunk egyáltalán nem volt, ezért is volt nehéz gólt szerezni, mondta Szabolics.
5: Miért van egy kis ánsz? Zló lépik, tudok pár gólod áll, kösen strél szemi ott bíjú. Miért szatott velük strél, ambak? Hogyha mrás, de magocs ma a szerencséből tud ma a boló góden rezultát állni. Nincs mondani, hogy még igazi rátszám verset tud, kóda az a totot, én blotos kódot a szerencsés a détek dánesz.
2: A B csoport másik mérkőzésén az olaszok vezetése után Csehország végül 3-1-re nyert. Az A csoportban az Egyesült Államok válogatottja szétlövés után 4-3-ra legyőzte Németországot, míg a házigazda Svájc 9-0-ra verte Ausztriát. Az Aston Villa 3-0-ra nyert a Freiburg ellen a labdarúgó Európa Liga isztambuli döntőjében. Ezzel megszerezte története 3. európai kupa sikerét, az elsőt 44 év után. Nagy tempóban kezdődött a mérkőzés. Az első félidő kifejezetten élvezetes játékot hozott. Az angolok ugyan valamivel többet birtokolták a labdát. A veszélyesebb helyzetek mégis a német csapat előtt adottak. Ennek fényében kissé váratlannak tűnt, hogy az Aston Villa 2 gólos előnnyel mehetett szünetre, ám 2 remek egyéni villanás 2 látványos találatot eredményezett. A 41. percben egy szöglet után Tielemans kapásból bombázott a hálóba, majd a ráadás 3. percében Buendia védhetetlenül a hosszú felső sarokba tekerte a labdát. A második félidőt is lendületesen kezdte az Aston Villa, amely az 58. percben végleg eldöntötte az összecsapást. Rodgers közelről volt eredményes. A folytatásban mindkét oldalon akadt még egy-egy nagy lehetőség. Újabb gól azonban már nem született. Az Aston Villa 1982 után nyert ismét nemzetközi trófeát. Matty Cash, az Aston Villa védője az UEFA honlapjának elmondta. Fantasztikus, nagyszerű érzés. Rengeteg kemény munka van ebben, és ma remekül játszottunk. Az elmúlt években sok tapasztalatot szereztünk Európában, és ma este egy nagy döntőben mindent beleadtunk. A szurkolók fantasztikusak voltak, a hangulat pedig hihetetlen. Most pedig jöhet a hosszú ünneplés.
6: Amazing, yeah, so good. A lot of hard work's gone into this. And I think, yeah, we performed so well tonight, you know. I think under pressure, we've had that experience in Europe throughout the few years, and we put it all in tonight into a big final. Fans were amazing. Atmosphere was incredible. And now we can party long and hard, yeah.
2: Cash csapattársa, az egyik gólszerző Juri Tielemans pedig így fogalmazott. Hatalmas munkát tettünk bele, nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Remek szezonunk volt. Ezt megkoronázni ezzel a sikerrel pedig egyszerűen fantasztikus. Hozzátette, a szabadrugás figurát, amelyből megszerezte a vezetést, csak egy napig gyakorolták. Hétfőn próbálták el, és ma este tökéletesen működött, mondta a belga játékos. Unai Emery vezetőedző továbbra is az Európa Liga specialistája marad, ugyanis már 5 végső sikerrel csúcstartó. A sikereket 3 különböző csapattal érte el.

A szlovén másodosztály utolsó fordulója előtt továbbra is nyitotta a legfontosabb kérdés. Ki jut fel közvetlenül az élvonalba, és kinek marad az osztályozó? Pénteken 3 mérkőzést rendeznek, a figyelem pedig elsősorban Lendvára és Béljébe irányul. Az Illavas Nafta pénteken 17 órától hazai pályán fogadja a Triglavot, míg a 2 pontos hátrányban lévő Grosuplje a 9. helyezett Bilje vendége lesz. A lendvai labdarúgók Grosuplje-ben nem használták ki első meccslabdájukat a bajnoki cím bebiztosítására. Már a döntetlen is elég lett volna Bozsik József együttese számára a Brinny elleni rangadón, hogy megnyerje a bajnokságot. Ehelyett a Lendvai Garda elszenvedte első bajnoki kudarcát az idényben. A helyzet azonban továbbra is egyszerű. A Nafta pénteken győzelemmel biztosan bajnok. Döntetlen esetén viszont a Brinje lesz az első, mivel jobb az egymás elleni mérlege. A Triglav sem érkezik tökéletes formában Lendvára, hiszen az előző fordulóban megszakadt 9 meccses győzelmi sorozata, miután a Bisztrica 4 gólt rúgott neki. A Krányi csapat 9 másodosztályú mérkőzéséből mindössze 1-et nyert meg a Nafta ellen. 4-szer játszottak döntetlent egymással. Legutóbb novemberben Krányban Márosa és Tavares találataival győzött a Nafta. A Grosuplje múlt vasárnap a Nafta legyőzésével életben tartotta bajnoki reményeit. Ám a fordítás az pénteken a Triglav segítségére is szüksége lesz. A Brinjének mindenképpen nyernie kell Biljében, miközben a Nafta nem szerezhet 3 pontot hazai pályán. Goran Markovics együttese néhány nappal a kupadöntő elvesztése után nagy karaktert mutatott a pályán, amikor legyőzte a listavezetőt. Az már biztos, hogy történelmi szezon zár a Dolinszkói klub. A kérdés csak az, hogy már most kivívja-e az élvonalbeli szereplést, vagy az osztályozón keresztül próbálja majd elérni azt. A Bélia hazai pályán 3 mérkőzésen még nem tudta legyőzni a Brinjét. Vajon a Beltinci elleni siker új lendületet adott nekik? Holnap délután élőben tudósítunk a Nafta Triglav mérkőzésről. Az arénával pedig Göncz Edit várja majd önöket, többek között női labdarúgással. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor szerkesztőit Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: A turizmus folyamatosan változik. Új szokások, új igények és egyre tudatosabb utazók jellemzik a piacot. A vendégek nem mondanak le az élményekről, de alaposabban megtervezik, mikor, hova és milyen feltételekkel utaznak. Köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatóink! Ez itt az Iránytű. Mai műsorunkban a lendvai Lendava Travel utazási iroda tapasztalataiba nyújtunk betekintést. Vendégünk Bürmen Agata, az iroda munkatársa. Ha tehetik, tartsanak velünk! A Jambrosics és Company Kft. Turisztikai vállalat működteti Lendván a Lendava Travel utazási irodát. Fő tevékenységük az utasszállítás, autóbuszokkal és kisbuszokkal. 5 turistabusszal, 3 kisebb autóbusszal, valamint 3 kisbusszal rendelkeznek. Emellett utazások szervezésével és lebonyolításával is foglalkoznak. Irodájuk Lendva városközpontjában található, a Kubis szálloda és a bevásárlóközpontok közvetlen közelében. De vajon hogyan látják ők a jelenlegi turisztikai helyzetet? Mennyire erős ma az utazási kedv, és érzékelhető-e bizonytalanság az utasok részéről? Bürmen Agatát hallják.
2: Hát a kép kettős, az utazási kedv globálisan magas, ugyanakkor a döntések sokkal tudatosabbak és óvatosabbak, mint korábban. A turizmus 2025-ben már rekordot döntött, 2026-ra sincs visszaesés, hanem erős, de átalakuló kereslet látszik. Nem bizonytalanság dominál, hanem egy érettebb, tudatosabb kereslet. Utazni akarnak az emberek, költenek is, de jobban megválogatják, mikor, hova és mennyiért. Tehát nem az utazási kedv csökkent, hanem a döntéshozatal lett valahogy körültekintőbb. Az emberek alapvetően bátrabban utaznának, de a tényleges foglalási viselkedésben most erős a kivárás és az óvatosság. A hosszú távú utazásoknál csökkent a szándék és nőtt az óvatosság. Az emberek utaznának, élményeket keresnek, nem mondanak le róla, de közelebbi, valahogy biztonságosabb opciókat választanak. Egyre többen keresnek élményeket, személyes fejlődést, kikapcsolódást a természetben, és kerülik a zsúfolt helyeket.
1: A válaszokból tehát jól látszik. A bizonytalanság jelen van, de nem a kereslet eltűnésében, inkább a döntések óvatosságában mutatkozik meg. A vendégek szívesebben választanak biztonságosabb, ismertebb úti célokat, és gyakrabban döntenek rövidebb, közelebbi utak mellett. De ha már változásról beszélünk, adódik a kérdés, milyen irányba alakul át az utazási piac? Melyek ma a legfontosabb utazási trendek?
2: Hát a 2026-os utazási trendek elég egyértelmű irányba mutatnak. Nem kevesebb utazás van, hanem más típusú. Az élmény, tudatosság és rugalmasság lett a három kulcsszó. Az emberek már nem azt kérdezik, hova menjek, hanem mit akarnak átélni. Erősödik az autentikus, helyi élmények keresése. Élményt keresnek, nem csak helyet. Az idén egyértelműen erősödött a last minute foglalás, vagyis úgy értelmezném, hogy sokkal gyakoribb lett. De fontos tudni, hogy nem csak a last minute foglalás létezik, hanem az előfoglalás is. Például a nyári csúcs időszakra sokan továbbra is előre foglalnak, mivel nagyobb a választék, a teljes árakra pedig kedvezmények vannak. Sok utazó évente több rövid utat választ egy hosszú helyett. Vannak szervezetek, egyesületek, iskolai csoportok, amelyek évente szakmai kirándulásokat terveznek, egy vagy több naposat, és itt van a nagy nyári utazás, vagyis a 7-10 napos tengerparti pihenés, amely családoknál különösen erős, és gyakran előre foglalják. Ez számukra az év fő élménye, amely érzelmileg fontos, családi pihenés, együtt töltött idő.
1: A változások nem csak az utazókat érintik, hanem az utazási irodák működését is. De hogyan formálódott át a szerepük az elmúlt években?
2: Hát az utazási irodák szerepe az elmúlt 5-10 évben alapjában átalakult. Nem eltűnnek, hanem magasabb, hozzáadott értékű szerepbe lépnek. Korábban az utazási irodá fő feladata az volt, például repülőjegy értékesítése, szállásfoglalás, csomagutak értékesítése, információ átadása, miközben ma komplex szolgáltató, ami azt jelenti, hogy elsősorban, mint tanácsadó, mikor jön a vendég, mit választani, vagyis tervező, hogyan álljon össze az út, komplett élménytervezés, akkor biztonsági háló, mi van, ha gond van, inspirációs forrás, miért pont ez. Szóval ebben különbözik az utazási iroda az online foglalásoktól is. Az ügyintézés többsége már online zajlik, de a személyes kapcsolat sem tűnt el. Például az első kapcsolatfelvétel és az ügyintézés nagy részben e-mailben, telefonon, a Facebook úgy kezdődik, különösen a fiataloknál. Miközben az idősebbek nagyjából személyesen intézik foglalásukat itt az utazási irodában.
1: Mennyire kiszámítható most a szezon az irodák számára?
2: Kevésbé kiszámítható, mint korábban. Korábban például áprilisban már látszott a nyár, ma sokszor még csak június, mert az emberek várnak a biztonságosabb időszakra. Szóval a gazdasági helyzet, a geopolitikai események, valamint a repülőjegyek ingadozása befolyásolja a foglalásokat.
1: És milyen gyorsan kell reagálni a változásokra? Gondolok itt például az árakra, a járatokra.
2: Igen, erre nagyon gyorsan, hisz ez a last minute érdeklődésnél akár azonnal, hisz a repülőjegyek ára naponta többször is változhat, és ezzel párhuzamosan a csomagára is növelkedik. Erre van egy közmondás, nem az nyer, aki a legjobb ajánlatot adja, hanem aki a jó ajánlatot a leggyorsabban adja.
1: Érezhető az, hogy az utasok jobban figyelik az árakat?
2: Igen, igen, nagyon is érezhető. Sőt, ez az egyik legerősebb változás az utóbbi években. Az utasok ma már tudatosabban és aktívabban figyelik az árakat, mint valaha. Sok utas több ajánlatot hasonlít össze, mielőtt dönt. De nem csak az ár számít, hanem az ár-érték arány is. Nem feltétlenül a legolcsóbbat választják, hanem azt, ahol látszik, mit kapnak a pénzükért.
1: A mindennapi ügyintézés során jól kirajzolódik, mi foglalkoztatja leginkább az utazókat. A leggyakoribb kérdések három téma körül forognak: az ára, a biztonság és a rugalmasság. Ha pedig változás történik, az utazási iroda ebben is segítséget nyújt. Lebonyolítja az átfoglalást, intézi a visszatérítést, és szükség esetén gyorsan alternatív megoldást keres. De vajon az úti célok terén is hasonlóan egyértelmű a kép? Horvátország még mindig vezető desztinációnak számít?
2: Igen, igen. Horvátország továbbra is az egyik legfontosabb, de már nem egyedülálló vezető úti cél. Nőtt a például a Görögország, Olaszország, Ciprus, Spanyolország iránti érdeklődés, erősödtek a repülős, all-inclusive desztinációk, de Horvátország könnyen eladható, ismert, biztonságos úti cél, ezért még mindig top desztináció, különösen a családoknál.
1: Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy nagyon megemelkedtek az árak, és ezek az árak mennyire befolyásolják a döntéseket?
2: Az árak nagyon, nagyon erősen befolyásolják a döntéseket, gyakran, mint első szőrőként működnek, az utasok aktívan összehasonlítják az árakat, de nem önmagukban döntenek. Az igazi kulcs még mindig az árérték, a biztonság, a rugalmasság, az a döntő.
1: Látnak-e elmozdulást más országok felé, más európai országok felé?
2: Igen, igen, amint említettem, van elmozdulás, és pedig Görögország, Törökország, Tunis, Ciper, Spanyolország felé.
1: És a közel-keleti helyzet mennyire hat a foglalásokra?
2: Jelenleg egyértelműen érezhető hatással van a foglalásokra, de nem egyformán minden piacon, és nem teljes visszaesést okoz, hanem inkább átrendeződést és óvatosságot.

0: Milyen utazásról van szó? Ma már nincs egyetlen legjobb időpont, mert a piac ketté szakad, van előfoglalás, vagy a last minute. Hát szóval a legjobb foglalási időpont akkor van, amikor már az ember biztos benne, hogy megy, de még nem választott. Idén okosan nyaralni, úgy lehet, hogy jó időben foglalsz, rugalmas vagy, nem csak az árat nézed, alternatívákban gondolkodsz, valamint biztonságot is beépítesz.
1: És mi az az egy dolog, amire mindenképp figyeljenek az utazók?
0: Az pedig, mennyire rugalmas az utazás, ha valami változik. Erre jó felfigyelni, ha ezt jól választják meg az utasok, akkor kevesebb a stressz, a veszteség és jobb az utazási élmény.
1: Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Mai adásunkban a Lendava Travel utazási iroda tevékenységét mutattuk be. Vendégünk Bürmen Agata volt, akivel az utazási szokások változásáról és a turizmus aktuális trendjeiről beszélgettünk. Az adás hangtechnikusa Lebár Teodor, szerkesztője Ftichar Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
2: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. MMR.

Nem tudom, mi történt. Valami megfogott benned. Valami hiányzott. Akkor, amit csak te adhattál meg. Te voltál a fény, az élet. Te voltál mindenem.

Nem lehettem hűtlen önmagamhoz, nem lehettem hűtlen hozzá. Vannak idők, amikor minden összezavarodik. Vannak idők, amikor nem látni tisztán. Ami történt, megtörtént. Most már az életem része maradsz. Én mondtam a helyet, a napot, de ne vár rám többé. Nem mehetek, nekem már máshol van dolgom.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

tudod, azt hittem, hogy ez velem soha nem történhet meg. És az, hogy mégis így lett, csak is neked köszönhetem. Volt egy nyár, volt egy lány, és egy csodás szerelem. Emlékszel, kicsik, úgy kezdődött, mint egy természetfilmen. Jöttünk le a hegyről, mindkét patak szépen. Öleltük egymást,

tudja miért. Ez csak jött magától, egymásnak estünk, lehullott a fátyol, fényképet nézem, teli füsttel a szobám, és a glóriád lett minden füstkarikám. Kicsikém, tedd a szívedre a kezed,

úgy kezdődött, mint a régi szép mesékben. Csak lestük egymást, mint két csillag az égen. Álmokat hittünk, ahogy mások is máshol, de elrontottál mindent. Mondd, meddig játszol, kicsikém, tedd a szívedre a kezed. Volt be fáj.

Hasta luego,

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

rien.